0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: 1975, we brought you an album with a song.

0: boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics bocicsoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 megahertzen. This is...

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Mert imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: mindig változott a zenék, vannak, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kedvenc.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
2: A szívnek.
0: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédőiskolája. A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. Fesztivált rendeznek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
2: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédőiskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
1: A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. A rendezvényt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. A cél, hogy emlékezzenek azon roma emberekre, akik a II. Világháború idején a náci üldöztetés és népirtás áldozataivá váltak. Július 31-én délelőtt az északi temetőben a roma holokauszt áldozatainak emlékművéhez várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap íjász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösség alán érhető el. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Mindenből
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkában,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán. Ítélkezési szünet a bíróságokon. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Máté Szalkán. A beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a sikeres vizsgánk után a legutóbbi kibocsátó ünnepségen 78 új tűzoltó tiszt helyettes tett esküt, köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csak nem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon. A jövőben a Máté Szalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Simon Lórán pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától vették át. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Besterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a nyíregyházi turisztikai non-profit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Gördülékenyebbé válhat a behajtás az északi temetőbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Új parkolóautomatákat és rendszámfelismerő kamerákat helyez üzembe. A Pozsonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejáratoknál már kihelyezték az új automatákat. A rendszer egyelőre még tesztüzemben van, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Pénzes Tibor, a Kft. Ügyvezetője elmondta, a rendszámfelismerő kamerák és az automatizált beléptetés révén nem lesznek hosszú gépkocsi sorok a kapuknál. Elmondta azt is, további fejlesztés is zajlik a sírkertben. Bővítik a bemosó parkot, ahol 6 új gránit táblát helyeznek el. A Korányi Frigyes utcai bejárat közelében egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. A fejlesztés összesen 288 új urnafülkét biztosít majd. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt, a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóscsógyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóscsógyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. 3 napos észtországi szakmai találkozón járt a nyíregyházi önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Megjelent hazánkban a kőr és sontú kalcsú díszbogár. Beregsurány térségében 2 kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kujris pusztítást is okozhat. A részletekről Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője beszélt rádiónknak.
2: Ez a bogár a kéreg alatti járatokat rá. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg viszi a lárva, később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg, elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébikon lapján tájékozódhat, található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a körisfáinkat a teljes pusztulástól.
1: Új korszerű rádiófrekvenciás készülékkel gazdagodott a Jós András Tagkórház fájdalomambulanciája. A modern berendezés új lehetőségeket nyit a krónikus fájdalom kezelésében, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az eszköz minimálisan invazív beavatkozások elvégzését teszi lehetővé, amelyek célzottan befolyásolhatják a fájdalmat továbbító idegek működését. A fájdalomambulancia tavaly ősszel kezdte meg működését az anesteziológia és intenzív terápiás osztály keretein belül. A szakemberek az elmúlt hónapokban hetente csak nem 20 beteget vizsgáltak meg. A rendelésen leggyakrabban mozgásszervi eredetű panaszokkal találkoznak, de jelentős számban látnak el daganatos betegeket, műtétet követően tartós fájdalommal küzdőket, valamint krónikus fejfájás és arcfájdalom miatt segítséget kérő betegeket is. A most érkezett rádiófrekvenciás készülék tovább bővíti az ambulancia terápiás lehetőségeit. Elektromos hulladékszállító járművek járták az utakat Nyíregyházán. Egy mintaprojekt keretében 3 járművet szereztek be, ezeket az IAK üzemeltette. A járművek elsősorban a sűrűn lakott területeken teljesítették a napi munkavégzést, eltérő napszakokban és időjárási körülmények között. Tesztelték őket a vegyes gyűjtés, elkülönített gyűjtés és lomtalanítás során is. A járművek munkáját folyamatos monitoring kísérte. A projekt záró rendezvényén elhangzott, az egyik cél az volt, hogy a hulladékgyűjtés keretében is tapasztalatot szerezzenek az e-járművek működéséről és a jelenlegi járműpark jövőbeni kiváltására, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Bereg sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsák János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja nyíregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Bereg sakk életét. Változás az élvonal mezőnyében. A beérkezett nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága véglegesített, amelyből kiderül, hogy mely egyesületek vehetnek részt a 2026-2027-es bajnoki szezon megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokságában. A megyei másodosztályban a legjobb feljutó helyen végző, egyben amatőr licenszer rendelkező bogár csapata nem vállalta az élvonalbeli kihívást, akár csak a legjobb kieső Gyulaháza sem. Viszont a második legjobb helyen végző licenszer rendelkező Fidóese vállalta ugyanakkor a felkérést, és az első osztályban indul majd. A Tisza Vasmári pedig búcsúzik a megyei élvonaltól, tudatta a területi igazgatóság. A következő bajnoki szezonban az összesítés után a Baktaló Rendháza, a Csenger, a Fidóese, a Gergely Ugornya, az Ibrány, a Kótaj, a Mándok, a Nagydobos, a Nagyecsed, a Nyírbátor, a Nyírmegyes, a Sínyő, a Szakoly, az Új Dombrád, az Újfehértó és a Mászáros-Namén csapata alkotja az első osztályt. Az élvonalbeli pontvadászat a tervek szerint az augusztus 8-9-i hétvégén rajtol. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: Jó reggelt! Elérkeztünk át a hét utolsó munkanapjához. Sokan már a hétvégi programokat tervezik, kirándulás, strandulás, családi összejövetel, grillpartik, vagy egyszerűen csak egy kis mini pihenés. Bárhogyan is telik majd a hétvége, reméljük, hogy ma reggel is jó keddel indítjuk közösen a napot, méghozzá 17-ét, jó a dátum, 07-17, itt a péntek, ez pedig a Best FM és a Best reggel. Ünnepelnek az Elekek és az Endrék is, ma született David Hasselhoff, vagy pedig Vásári André, és a mai napon 1954-ben kezdődött el a Disneyland építési munkálatai, az első alapköveket ekkor rakták le. 1975-ben pedig létrejött az első nemzetközi úrállomás. 1975. július 17-én kapcsolódott össze a világűrben az amerikai Apollo-Soyuz tesztprogram két űrhajója. A történelmi készfogás az amerikai és a szovjet űrhajósok között a hidegháború egyik legfontosabb békés szimbóluma lett. Előttünk a hétvége, hogy milyen időjárással és hogyan számoljunk, azt mindjárt elmondom, de amúgy a héten már előre súgok, hogy ma lesz a legmelegebb, Nyíregyházán 35 fok várható.
1: Végig kísérsz az úton, fogod a kezemet,

Jön a hétvége, és már vannak információk, hogy milyen lesz a szombat-vasárnap időjárása, de indítsunk azért a mai nappal. Ma érje a csúcspontját a hőség. Emellett pedig túlnyomóan napos, gomoly felhős időjárásra készülhetünk. Zápor, zivatar már néhol reggel is előfordulhat, délután és este viszont egyre több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok. Viszont ma lesz a legmelegebb a héten, 35 fok várható Nyíregyházán. Szombatra viradóan, nyugat-észak-nyugat felől pedig egy hidegfront hozhat záporokat, zivatarokat, feltámad, sőt, mi több, megerősödik majd a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek holnap, és 30 fokot mérhetünk. Vasárnap pedig egy újabb hidegfront érkezhet észak-nyugat felől, emiatt a napos, gomoly felhős idő mellett helyenként záporok, néhol zivatarok is előfordulhatnak. A front érkezésével pedig átmenetileg viharossá fokozódhat majd az észak-nyugati szél. A hétvége utolsó napján pedig vasárnap 29 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. Derűs napot, jó hétvégét!

0: Mindenből
1: a legjavát adjuk. Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban, most a kavicsok közé vinnélek magam.
0: A leghallgatottabbak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismerések a bíróságok napján, flamingó fiúkák keltek ki a nyíregyházi állatparkban. A természettudományokat népszerűsítették. Kis Dániel vagyok. Elismeréseket adtak át a bíróságok napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémi a Kispárdai, valamint Éles Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekaserit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Történetében először keltek ki flamingó fiókák a nyíregyházi állatparkban. A kolónia 6 egyeddel gyarapodott, de a madarak még további tojásokon ülnek, közölte a park. A madárvilág óriás röpdében a csilei és rózsás flamingók is sikeresen szaporodnak, ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingó félék a természetben és hatalmas kolóniákban költenek. A közleményből kiderül az is, hogy a frissen kikelt flamingó fiókáknak még nincs rózsaszín tollazatuk. Testüket puha, szürk és fehér pehely borítja, és csőrük is csak később nyeri el jellegzetes formáját. Látványos kísérletekkel népszerűsítette a természettudományokat a Nyíregyházi Egyetem. Sikeresen tartotta meg az intézmény a fizika és kémia súlyát, amelyre idén a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályból érkeztek érdeklődők. A programot a nyári természettudományos tábor keretében szervezték meg, tudatta az intézmény. A bemutató célja a szórakoztatás mellett az volt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok iránt. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a 4. nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és perzsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

Közlekedjünk péntek reggel is okosan, meg biztonságosan. Igyekszem néhány infóval segíteni. A Ferenc körúton több helyen megsüllyedt közműfedél van. Ezt jelölték bójával. A Gém utcára, pedig a Galamb utca felől nem lehet behajtani. Munkálatok vannak, és a Sóstóújtű kórház előtt és a Betlen Gábor új utca kereszteződésénél pedig megsüllyedt közműfedél miatt útszűkületre kell ma is számítani. És tartanak még az erős áramú és az optikai hálózat bővítések a városban, amelyek több útszakasz forgalmát is érintik. A 38-as főútvonalon közvilágítási oszlopok cseréjét csinálják, ezért a Tokaji út lakott területen belüli szakaszán pedig van egy sebességkorlátozás, ami jelenleg 40 km/h. Ha pedig megyünk távolabb, akkor a 41-es főúton Baktaló rendháza térségében aszfaltoznak, a 26-os és 28-as kilométer szelvény között az aktuális munkaterület mellett félpályás útzár van jelenleg érvényben. És amennyiben hosszabb útra mennek, vigyenek magukkal elegendő vizet, ma lesz a legmelegebb, 35 fok várható Nyíregyházán.

podcastfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok. Minden nap frissen.

hallgatottabbak.

0717 hívja fel a figyelmet a naptár erre a dátumra, mert hogy péntekre ébredtünk, jó reggelt és jó étvégét előre, ez a Best FM és a Best reggel. Köszöntjük az Elekeket, köszöntjük az Endréket, és van ma is világnapunk, ma van a Nemzetközi Igazságszolgáltatás világnapja, ami arra emlékeztet, hogy milyen fontos szerepe van a jogállamiságnak, az igazságosságnak és az emberi jogok védelmének a világban. És bizony itt vagyunk július közepén, ami igazi nyári hangulatot hoz, a piacokon roskadoznak a standok a friss gyümölcsöktől, esténként pedig sokáig világos van, és ilyenkor talán egy kicsit mindenki lassabban, nyugodtabban él, ha minden jól megy, és bizony július második felében már szépen fejlődnek a szőlőfürtök, a borászok ilyenkor rendszeresen nézik az ültetvényeket, hiszen a következő hetek időjárása nagyban meghatározza az őszi szüret minőségét, és egyben a mi fröccsünk minőségét is majd. Hát nézhetik az időjárást a borászok, mert hogy jó meleg lesz ma. Ma lesz a héten a legmelegebb, ez pedig azt jelenti, hogy 35 fokon tetőzik, hát ki is bontatjuk a kánikula a mai napon, de hát hétvégén sem lesz hideg. 30 fok várható szombaton, és vasárnap pedig 29. Azért érdemes hozzátenni, hogy szombaton és vasárnap is bizony jöhetnek erősebb zivatarok. És Dani is jön, érkezik friss hírekkel, érdemes lesz meghallgatni. Indítsa a hétvégét. Verünk a Best FM-mel, jó reggelt, és Simon Norbert vagyok.

0: fel, let's go!
1: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Különösebb fennakadás sehol sem tapasztalható. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, különösen a kisebb falvak közötti, alsóbrendű utakon. A gépek méretéből fakadóan tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Közműfedél helyreállításán dolgoznak a Ferenc körúton több helyen. A munkaterület mindenütt bójával jelölve van, figyelmesek legyenek. Óvatosan, körültekintően a sebességhatárok betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi!

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, Petkupára készülnek az egyetemisták, keresik a 2027-es évmadarát. Kis Dániel vagyok. Gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Máté Szalkán, a beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Szombaton elrajtol az első egyetemi PET-kupa. A hallgatókból álló csapatok a Bodrogon és a folyó árterében gyűjtik majd a hulladékot. A Nyíregyházi Egyetem a Nyepet csapattal vág neki a küzdelmeknek. Az intézmény tavaly a tiszai PET-kupán már részt vett. A csapatban ott volt a Lónyai Menyhér szakkollégium tanárelnöke is. Dobróné Tóth Márta örömét fejezte ki az idei indulás kapcsán.
2: Összejött egy olyan egyetemi csapat, ahol 8-10 egyetemista fog most versenyezni, és hogy mi a tapasztalatainkat és a tudásunkat átadhatjuk nekik. Már március óta szinte készülünk minden héten, és hát mindent átbeszéltünk, úgyhogy nekem azért volt nagyon megható akkor, mert az, hogy egy egyetem képviselhet egy ilyen nagy versenyt, egy ilyen országos és már nemzetközi hírű versenyt, ez azért egy nagyon nagy dolog. És az, hogy mi ott lehettünk, és hogy tehettünk így a környezetért, természetért, ez egy másik nagyon nagyszerű dolog szerintem, és remélem és bízom abban, hogy a hallgatóinak is hasonló érzéseik lesznek. Fejlesztettük a hajót, most könnyebb kell, hogy legyen, úgyhogy bambuszokkal cseréltük ki azokat a fa elemeket, amelyek nehezek voltak.
1: Július végéig lehet szavazni a 2027-es évmadarára. A jelöltek ezúttal az éjszakai ragadozók közül kerülnek ki. 3 olyan bagolyfaj közül lehet választani, amelyek mindegyike előfordul emberi közelségben valamilyen formában. A közönség a gyöngybagolyra, a macskabagolyra és a füles kovikra adhatja levoksát, a Madártani Egyesület honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Szóval itt a péntek, hurrá, 07:17, nyakunkon a hétvége, és hogy mit tartogat a hétvége, ezt tudjuk meg a horoszkópból. Péntek, szombat, vasárnapi jóslat, indítva a kosokkal. Szóval a péntek arra emlékeztet, hogy nem kell minden csatát megvívni. Hogyha ma okosan választod meg, hogy mire fordítod az energiáidat, sokkal felszabadultabban indul majd a hétvégéd. Bikák, nálad pedig ma különösen jó érzés lesz befejezni valamit, amit egész héten magad előtt görgettél. A lezárás most nagyobb örömet okoz, mint egy új kezdet. És az ikrek, számíts arra, hogy a nap során könnyen válhatsz a társaság motorjává. Egy könnyed megjegyzés, vagy pedig jó ötlet, kellemes hangulatot teremt majd körülötted. Rákok, pénteken jobban értékeled az egyszerű örömöket. Egy nyugodt ebéd, egy kedves üzenet, vagy néhány perc csend pontosan azt adja, amire most neked szükséged van. Oroszlánok, nem kell ma a tökéletes befejezésre törekedni, hanem inkább arra, hogy elégedetten nézes vissza majd a hét elmúlt napjaira. Szüzek, nálad pedig valami, ami a hét elején bonyolultnak tűnt, ma már egészen egyszerűnek látszik, néha csak idő kell ahhoz, hogy kitisztuljon a kép. Mérlegek, a péntek kedvez a könnyed kikapcsolódásnak, egy közös kávé, rövid találkozás, egy baráti beszélgetés. Kellemesebb emlék lehet, mint egy nagy program. Skorpiók, ma érdemes egy pillanatra megállni, mielőtt belevágnál a következő feladatba. Ugyanis egy kis szünet segíthet abban, hogy tisztában lásd majd a következő lépésedet. Nyira sok, a hétvége közelsége új energiával fog téged feltölteni, már a tervezgetés is jókedre fog hangolni, még akkor is, hogyha végül teljesen másképp is alakulhatnak a dolgok hétvégén, mint ahogy ezt most gondolod. Bakok, te pedig számíts rá, hogy így pénteken könnyebben elengeded azt, ami már nem fér bele a hetedbe. Ez helyet teremt majd annak, hogy a hétvégét valóban pihenéssel tud eltölteni. Valamint a vízöntők, valaki meglephet egy szokatlan gondolattal, vagy pedig kérdéssel. Nem biztos, hogy azonnal választ találsz rá, de egész nap foglalkoztatni fog. Na nézzük a halakat. A péntek estében most különleges nyugalmat találhatsz. Nem kell hozzá sok, elég egy kellemes hely, egy jó zene, néhány perc, amikor csak a jelen pillanatra figyelsz. Ugyanis a hétvége nem csak arról szól, hogy kipipáljuk az utolsó feladatokat, és ez már ugye mindenkinek szól, hanem arról is, hogy észrevegyük, mennyi minden történt velünk az elmúlt napokban, és megengedjük magunknak végre azt, hogy egy kicsit fellélegezzünk. Szóval jó hétvégét kíván a Best FM!

Jó reggelt, itt a péntek, jó étvégét mindenkinek, és ráadásul ez egy olyan péntek, amikor rendesen befűtenek nekünk. Nyíregyházán ma akár 35 fok is lehet, a héten ma lesz a legforróbb nap, és forró lesz a hangulat majd vasárnap este 9 órától, mert a New Yorkban jön a foci VB döntő, Spanyolország, Argentina. A 48 csapatos világbajnokság döntőjén amúgy nem csupán a szünetben kínálnak majd különleges szórakozást a nézőknek, azt megelőzően lesz egy záró ünnepség is, ahol a hírek szerint Nicole Scherzinger, Robbie Williams és a színész Tom Cruise is feltűnik majd sokak mellett. Izgalmas lesz, Spanyolország, Argentina, foci VB döntő, vasárnap este 9 órakor, azt gondolom, hogy garantált, hogy hétfőn néhányan majd igazán fáradt szemekkel fogunk ébredni. Nem baj, ez benne van a pakliban, és hogyha a hazai focit nézzük, jövő héten rajtad a szezon az élvonalban. A Labdarúgó Szövetség versenybizottsága elkészítette a 2026-27-es bajnokság sorsolását, és ez szerint pedig a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán kezdi az idényt, ez pedig azt jelenti, hogy július 24-én lesz az első meccs Újpest ellen, a második fordulóban az Eto, a harmadikban a DVSC lesz majd az ellenfél, és a negyedik fordulóban pedig megyei rangadót rendeznek. Csapatunk Nyíregyháza a Kisvárda ellen lép majd pályára a Városi Stadionban. A nyár tehát igazán tartalmaz izgalmas sporteseményeket, van bőven miből válogatni. Mi pedig válogatunk a nyári slágerek közül, hogy minél jobb hangulatban startoljon a hétvége, éppen ezért jön a Best reggelben, a Well Hello.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Különösebb fennakadás sehol sem tapasztalható. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, különösen a kisebb falvak közötti, alsóbbrendű utakon. A gépek méretéből fakadóan tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Közműfedél helyreállításán dolgoznak a Ferenc körúton több helyen. A munkaterület mindenütt bójával jelölve van, figyelmesek legyenek. Óvatosan, körültekintően a sebességhatárok betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédőiskolája. A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. Fesztivált rendeznek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
2: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
1: A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. A rendezvény

0: a cukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap íjász és viselet bemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösség alán érhető el. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Jó reggelt, egyeztessük óráinkat. 4 perccel járunk most már 7:30 után, itt a péntek, és ezen a hétvégén az ügyintézésben lesz változás. Ez egy nagyon fontos info, ugyanis a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-án és 19-én, vagyis ezen a hétvégén több közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAÜ azonosítás használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet, és a központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz majd lehetőség.

A teljes ügyfélkiszolgálás majd július 20-án hétfőn fog helyreállni, és a változás ráadásul a személyes ügyintézést is érinti. Érdemes tehát fejben tartani, hogy a központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, minden más egyéb ügyintézés szünetel. Ha bármilyen ügyes bajos ügyintézés van, amit el kellene végezni a következő napokban, azt mindenképpen mára tervezze be. Hétvégén se DAP, se KAU azonosítás nem fog működni. Heinz Gábor viszont annál inkább itt van, hogy szórakoztasson minket a péntek reggelben. Jó reggelt, ha ez a best reggel!

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Különösebb fennakadás sehol sem tapasztalható. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, különösen a kisebb falvak közötti, alsóbbrendű utakon. A gépek méretéből fakadóan tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Közműfedél helyreállításán dolgoznak a Ferenc körúton több helyen. A munkaterület mindenütt gólyával jelölve van, figyelmesek legyenek. Óvatosan, körültekintően a sebességhatárok betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi!

Itt a péntek és itt a best reggel, jó reggelt nyakunkon a hétvége. Ma még azért meló van, hát nem tudom, hogy hogy állunk vele, meg vagyunk csúszva, vagy éppenséggel teljesen rendben vagyunk. Minden esetre jöhet a segítség. Megérkezett a főnökök álma, amitől amúgy rettegnek egy kicsit a dolgozók, olyan munkatársak érkezhetnek, akik bér nélkül dolgoznak. Hát itt igen érdekes a történet. Ugyanis az OpenAI néhány nap alatt két fontos újdonságot is bejelentett. A ChatGPT Worköt, amely már komplettebb munkafolyamatokat visz végig, valamint a GPT Live nevű új hangmodellt, amely természetesebb, gyorsabb és kevésbé robotikus beszélgetést ígér. A chatbotból így egyre inkább digitális munkatárs válik most már, és ezekkel a lépésekkel már egyértelműen az a cél, hogy a mesterséges intelligencia a munkahelyi környezetben is önállóbb szereplővé váljon, vagyis összegyűjtse az információkat, dolgozon dokumentumokon, táblázatokon, prezentációkon, majd ezekből kész anyagot állítson elő. Ez fontos különbség a hagyományos chatbot használathoz képest. Eddig a legtöbb felhasználó főleg kérdezett, szöveget iratott, összefoglaltatott, vagy pedig ötleteket kért. A ChatGPT Work viszont már inkább ügynökként jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy képes információkat gyűjteni különböző alkalmazásokból és fájlokból, kisebb lépésekre bontani az összetett feladatokat, majd pedig akár órákon át önállóan dolgozni rajta. Hát, hogy ez mennyire jó és segítség, és kinek, és milyen szempontból, és mennyire kell ettől rettegni, hát az pedig már a jövő kérdése lesz. Zola jön itt a Best reggelben. Jó munkát még már, aztán pedig jó hétvégét, jó pihenést! Nekem

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Különösebb fennakadás sehol sem tapasztalható. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, különösen a kisebb falvak közötti, alsóbbrendű utakon. A gépek méretéből fakadóan tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Közműfedél helyreállításán dolgoznak a Ferenc körúton több helyen. A munkaterület mindenütt bójával jelölve van, figyelmesek legyenek. Óvatosan, körültekintően a sebességhatárok betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szép nyári nap. A Neoton Musical Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadán, a Veresett Színház előadásában, július 22-én. Főszerepben Jan Zakata, Falusi Marian, Hanna Péter, Braga Nikita, Széles Flóra, Zorgel Enikő és Pál Tamás. Jegyek válthatók a jegy.hu oldalon, illetve személyesen a színházi jegyirodájában.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdő befizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
5: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
6: Kineszil számítástechnika.
5: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
7: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Elismerések a bíróságok napján, flamingó fiúkák keltek ki a nyíregyházi állatparkban. A természettudományokat népszerűsítették. Kis Dániel vagyok. Elismeréseket adtak át a bíróságok napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valent Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémi a Kispárdai, valamint Éles Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekas Edit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Történetében először keltek ki flamingó fiókák a nyíregyházi állatparkban. A kolónia 6-1-del gyarapodott, de a madarak még további tojásokon ülnek, közölte a park. A madárvilág óriás röpdében a csilei és rózsás flamingók is sikeresen szaporodnak, ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingó félék a természetben és hatalmas kolóniákban költenek. A közleményből kiderül az is, hogy a frissen kikelt flamingó fiókáknak még nincs rózsaszín tollazatuk, testüket puha, szürk és fehér pehely borítja, és csőrük is csak később nyeri el jellegzetes formáját. Látványos kísérletekkel népszerűsítette a természettudományokat a Nyíregyházi Egyetem. Sikeresen tartotta meg az intézmény a fizika és kémia súlyát, amelyre idén a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályból érkeztek érdeklődők. A programot a nyári természettudományos tábor keretében szervezték meg, tudatta az intézmény. A bemutató célja a szórakoztatás mellett az volt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok iránt. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápor és zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsit fűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig

Július 17-ére ébredtünk, 07:17, nagyon szimpatikus a dátum, és ebben az időszakban, itt a nagy dübörgő nyári szünetben, azért nyilván a szülők már elgondolkodnak azon, hogy kell-e a gyereknek tanulni, vagy mi legyen ezzel az egésszel. Van egy jó hírem a gyerekek számára, ugyanis most megkérdeztek egy gyerekpszichológust, és mondott néhány információt erről a témakörről, és ő azt mondta, hogy a nyári szünetnek a pihenésről kellene szólnia, és sok szülő mégis attól tart, hogy a gyerek elfelejti, amit évközben tanult meg. Kérdezték tőle, hogy mikor indokolt valójában gyakorolni, és hogyan tartatók szinten a készségek úgy, hogy közben a szünet tényleg szünet maradjon. És ő azt mondta, hogy sok családban még a hétvége is, amikor ugye nem nyári szünet van, ugyanúgy telik, nincs otthoni nyugalom, pihenés, játék és kikapcsolódás, hanem egymás követik hétvégén is a feladatok és a programok, és a nyár pedig végre lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek valóban unatkozzanak, pihenjenek, kikapcsolódjanak és lustálkodjanak, és megnyugtatott mindenkit, hogy a pihenés során az évközben megszerzett tudás is integrálódik, tehát a gyerek nem fogja elfelejteni. Emellett ilyenkor azért olyan dolgokat gyakorolhatnak, amelyekre a tanév során kevesebb tér jut, például fejlődhet az önállóságuk, elkészíthetnek egy-egy ételt, vagy pedig nagyobb rendet rakhatnak a szobájukban. Ezek a feladatok viszont akkor várnak rátok, a tanulás meg úgy néz ki, hogyha hihetünk neki, a pszichológus, a gyerek pszichológus szavainak, az még egy picit ráér. Jó nyári szünetet, élvezétek a vakációt, jön Rácz Gergő!

0: Jó reggelt, kezdjük együtt a hétvégét, itt a Best reggeli, Simon Norbert vagyok. Ahogy annak idején a szomszédokban Feri mondta, hogy beszállok az internetbe, na most az a helyzet, hogy mi is beszállunk valamiben, méghozzá a dinnye piacba, ugyanis megérkezett a szabolcsi dinnye. A Békési után már a szabolcsi dinnye is megjelent a piacokon, így gyakorlatilag mondhatni teljessé vált a hazai kínálat. Mondjuk az időjárás nem kedvezett a gazdáknak, de akik tudtak öntözni és volt elegendő tőkéjük a termesztéshez, azért igazán jó minőségű dinnyét takaríthatnak be. A szabolcsi szezon indulásával pedig már a hazai termés is képes ellátni az országos piacot. Nyírtelek határában például már javában tart a szünet, Csaba napja, vagyis július 6-a után kezdődik az első dinnyék betakarítása, és azt mondják, hogy az érett dinnyét nem csak a külseje, hanem a hangja is elárulja. Olyan legyen a hangja, hogyha megkopogtatjuk, mint a csizmaszárnak javasolják. Idén pedig várhatóan 160-180 ezer tonna görög dinnye terem Magyarországon. A dinnye termesztők szerint az idei szezon az nem volt könnyű. Öntözés nélkül ma már szinte lehetetlen jó minőségű termést előállítani, miközben a piaci verseny is egyre nagyobb. Országosan pedig közel 3500 hektáron termesztenek görögdinnyét, ebből mintegy 800 hektár található megyénkben, Szabolcs megyében. A görögdinnye fogyasztói ára pedig jelenleg kilogrammonként 400 és 700 forint között alakul. Ha választanak dinnyét, választanak szabolcsi dinnyét, meg szabolcsi töltött káposztát, és szabolcsi pálinkát, és minden más egyéb kiváló minőségű szabolcsi terméket. 8:30, rövidesen is, hogyha 8:30, akkor persze csak 10 perc a Best reggelben. Mit tehetünk a demencia ellen? Erről beszélget Dr. Móri Gyula és Szakács Tibi.
1: Best FM! Best FM! Ritmusban a legjobb! A legjobb.

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Nem nyitok poénnal azért, mert ez a mostani téma Csak 10 perc rovatban, ez nem engedi meg azt, hogy itt most ezzel viccelődjünk. A demenciáról beszélgettünk a tegnapi nap folyamán, és megpróbáltuk megérteni azt, hogy tulajdonképpen mi a mechanizmusa egy ilyen jellegű dolognak, és hogyan lehet elkerülni. Ennek az első lépései megtörténtek, de tudtam, hogy ez a téma átcsúszik a mai napra is. Köszöntöm Önöket! Ha csak 10perc.hu-n keresztül visszahallgathatják az adásokat, érdemes is különben ezeket az adásokat visszahallgatni, mert nagyon értékes információkat tartalmaznak. Dr. Móri Gyulát köszöntöm, szia doktor úr!
3: Szervusztok!
2: Ott hagytuk abba, hogy?
3: Hogyha kikristályosodik az emberi agy működése, tehát egyre kevésbé kell tanulnod valamit, egyre kevésbé jelent kihívást valami az életedben, mert megtanultad, akkor igazából megkezdődik az agy bizonyos képességeinek elvesztése, nyugodtan mondjuk ki, megkezdődik a leépülés. Ha összefoglalnám a tegnapi napot, akkor azt mondanám, és erről még ma beszéljünk, hogy ha valamiben már jó vagy, azt engedd el. Keres valamit, ami kihívást jelent. Ma itt azért nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen rengeteg tudás most már az internet miatt elérhető, szóval van ennek egy hasznos oldala is. Nézd meg, hogy én például bizonyos dolgot meg kellett javítani a kerékpáromon. Hétvégén nem volt szerelő, rákényszerültem, és akkor kész. Elkezdtem kutakodni az interneten, ismereteket szerezni, beazonosítani, és akkor elkezdtem megjavítani valamit. Tehát mindenkit csak bíztatni tudok, hogy azért az épeszű kihívásokba, de vágjon bele, és csinálja. Vagy például...
2: Szedjétek szét az autóitokat.
3: Jó, hát ez a mézgaladárban működik, tudod, amikor ugye jön a ilyen elme intézetből kiszabadult beteg, és megjavítja az autót. Hát nem erre gondoltam. De például nagyon egyszerű. Hogy veszed fel a nadrágodat?
2: Hogy, Gyula?
3: Tehát, leülsz, vagy mit csinálsz?
2: Nem, én állva. Okay, azért, mert egyensúlyoznom kell.
3: Így van. Tehát én sem ülök le nadrágot fölvenni, mert megtanultam állva fölvenni. Most már zoknit sem veszek felülve, azt is állva.
2: De menő aztán, vagy.
3: Ez várjál, jó. Mert hogy most várjál, nem, új dolgot találtam ki. Szereztem egy ilyen balanszlabdát, aminek ugye egy gumilabda az alja és egy műanyag lap a teteje, és az a lényeg, hogy arra felállok, és úgy próbálom meg felvenni a nadrágot, mert láttam egy videót, ahol egy ember feláll egy ilyenre, felveszi a két zoknit egymás után, majd felveszi a nadrágát. Tibi, olyanokat esek, mint egy ólajtó.
2: Hát ez a te bajod, Gyula, hát ez hülyeség.
3: Nem hülyeség. Ezt én meg fogom tanulni. Jó. Tehát ezek a lényegek, hogy olyan kihívások kellnek, engem ez nem frusztrál, ezt én élvezem, tehát mit jelent, ha nem frusztrálom, de élvezem?
2: Ne utánozzák a hallgatók, mert megint elkezdenek itt próbálkozni, és fognak jönni az e-mailek, meg üzenetek, hogy ennek a kezet tölt el a másiknak a lába, Isten őriz, ne utánozzanak téged.
3: Jó, na az a lényeg, nem, tényleg ne utánozzanak, hogy kutatásokról beszéljünk. Voltak olyan katolikus nővérek, amelyek egy ilyen közösségből felajánlották az agyukat tanulmányozásra, és egy folyamatos adathalmazt hozott. Mi volt a lényeg? Ha a metszetekben lehetett is látni szerkezeti leépülést, képzeld el, hogy a

0: hölgyeknek a tudata, vagy ahogy mondjam, a szellemi képességei 100%-osan épek voltak. Tehát még akkor is működik a megtartása a gondolkodási úgynevezett kognitív funkcióknak, ha és amennyiben szerkezetileg már nem olyan a vérkeringés, és akkor nem úgy érnek ki a történetek. Tehát ez nagyon lényeges, hogy ha és amennyiben egy aktív életet élsz kapcsolatban vagy mindennel, folyamatos feladataid vannak, és újra kell dolgokat tanulnod, akkor az agyadnak a működése, a plaszticitása, az megőrizhető. Tetszik érteni?
1: Tehát most van egy veszély, Gyula.
0: Na mondd.
1: A mesterséges intelligencia.
0: Erről is beszéljünk, mert ez lehet veszély, meg lehet egy elképesztően jó lehetőség. Így van. Szerintem nézzük meg, hogy te meg én körülbelül hol állunk ebben az egész folyamatban, jó? Uh-huh. Mi a feladatunk? Ezt már tisztáztuk. Minél több idegsejt közötti új összeköttetést kell kiépíteni. Oké, okay. Nekem az a tervem, hogy ugye családi csúcsot döntök, a bizonyított, azt hiszem 94 év az életkorban, de úgy tudom, hogy talán van egy 101. évet megélő rokon is, ez már most kutatás alatt van igazából. Tehát magyarul egészen komolyan kell vigyázni az agyadra. Tudod, hány évesen van az agyad a csúcson?
1: 52.
0: Csodát! Nem beszélsz haza, igaz?
1: Annyi vagyok most. Nem.
0: Én ezért mondom, de hány évesen volt az agyad a csúcson?
1: Ja, hát akkor mit tudom én, 35-40.
0: Kettő, Tibi, kettő. Kettő évesen. Ekkor van a legtöbb összeköttetés a neuronok között, és ez a nagyjából 86 milliárd idegsejtel születsz. Egyre több összeköttetés alakul ki, és két éves korra alakul ki a legtöbb, és onnan elkezdődik a leépülés. Kettő éves korodtól. De mit csinálsz? Elkezdesz tanulni, és akkor ezek a történések nem jelentenek problémát.
1: És vigyázok arra, hogy minél kevesebbet veszítsek.
0: Igen, és ilyenkor alakulsz ki te. Tehát amikor ugye veszítesz, az nem baj, mert hogy olyan dolgokat veszítesz, ami nem te vagy, mert az nem abba az irányba viszed a történését. Igen, de ez nagyon fontos, hogy az idegsejteknek a száma onnantól kezdve csökken, és azok maradnak meg, azok kristályosodnak ki, ami aztán téged fog eredményezni. Érted már?
1: Abszolút.
0: És ez a baj, hogy a korral ugye fixálódik, és lesz egy intelligens rádiellemző tudásod, amit összeraktál, és a legtöbb ember itt abba hagyja ezt az egész folyamatot. Ezt nem lehet abba hagyni. Tanulj meg mindent, amit csak lehet, amit megtudsz, minden. Nem fontos, hogy hasznos a tudás, vagy nem. Akkor megint, ugye én nem tudom, te mit művelsz, de én például most megpróbálok, ne tudd meg, mennyire nem egyszerű, görkorcsolyázni hegyen.
1: Hát az nem
0: felfelé,
1: egyszerű.
0: Ez felfelé, ne akkora probléma, lefelé, hát nem merek még lefelé, mert furcsa nagy történet.
1: Hát nem, mert hogy állsz meg, hát ugye ott mindig
0: fékezett. Igen, a megállásnak a technikáját meg kell tanulni bármilyen sebességről, nagyon komoly kihívást. Amerikai filmekben láttam, és gondoltam, kipróbálom ezt a baseball kesztyűs labdadobálást. Próbáltad már?
1: Egyszer igen, de nem ment.
0: Na ez a baj, mert hogy mi jobb kézzel dobsz, addig rendben van, de a labdát elkapni ballal kell.
1: Igen.
0: Ehhez mi nem vagyunk hozzászokva. Tehát nagyon komoly kihívás. Egy kerekű biciklire visszaszálltam, hát megint nem fog csinálni rajta semmit. Eddig sem voltam nagyon ügyes rajta, de most megint nullán vagyok. A tudományos dolgokat követem, mivel nagyon tetszik egyszerűen, csak azért, mert tetszik, hogy ismerkedem az olasz nyelvvel, és igazából az AI-t vegzálom, és majd erről beszélünk, tehát ez egy állandó kihívás nekem, hogy a mesterséges intelligenciával hadilában állok.
1: Te vitatkozol vele, hát most...
0: Igen, ezt mondom, vegzálom, tehát igazából nekem az egy komoly kihívás, hogy tetten érjem, hogy nem jó. Most már hullámos vizen is állva próbálok meg szapozni, és most kitaláltam ezt a kájtozást, nem tudom, tudod, hogy mi ez, de az egy nagyon... Egy ejtőernyő tulajdonképpen, vagy egy nagyméretű ernyő, meg egy wakeboardeszka, és akkor az húz a vizen, és elképesztő jó dolgokat lehet csinálni. Hát eddig csak néztem, most úgy gondoltam, hogy előbb-utóbb bele kellene tenni. Magyarán szólva keresem az új kihívásokat. És azért, mert van egy olyan része az agyadnak, amit úgy hívnak, hogy első, középső, cinguláris kéreg. Mindegy, ezt nem kell megegyezni, de az a lényeg, hogy úgy néz ki, hogy ennek a fejlettsége nagyon nagy mértékben döntő ahhoz, hogy mi történik veled. És ez egy hálózati csomópont, és a működése ahhoz köthető, hogy neked a mindennapok mennyire jelentenek kihívást. A mérete meg a működéséhez köthető, tehát a nap mindennapok minél nagyobb kihívást jelentenek neked, ez az agyi terület annál nagyobb, és annál kevésbé.
1: Engem szeret a Jóisten, az utóbbi időben kapom az ajándékot bőven. Mondtad azt, hogy ütköztessük ezeket a dolgokat. Én nem vagyok ennyire harsány, de ugyanakkor egy másabb fajta a világban, teljesen más dolgok tetszenek most nekem, aminek próbálok utána járni. Nekem két fontos szempont van. Az egyik az az, hogy én is észrevettem azt, hogy a labilitás az szerintem az embereknek a bevezetése abba a féle, mit tudom én, autópályára, ahol elindulnak a demencia felé. Éppen ezért erre nagyon figyelek az, hogy mondjuk történetesen, ahogy te is mondtad azt, hogy az egyensúlyi állapot, az arra tudjak törekedni. Vannak tök jó gyakorlatok. Van ez a személyedző barátom, aki ebben nagyon profi, és mutatott ilyen jellegű dolgokat, én ezeket gyakorlom. Kettő. Jóga. Nagyon jó. Fú, ajánlom mindenkinek. Tehát az többféle szempontból jó, és nagyon ajándékot ad az embereknek. A harmadik pedig, amit én sosem csináltam, és nem tulajdonítottam neki óriási jelentőséget, ez pedig az elmének a kiürítése. A relaxáció, az önmagadba fordulás, a saját magadra való figyelés, a találkozás különben a belső éneddel, a saját magad gondolataival, ez nem olyan egyszerű, mint ahogy ezt most mi elmondjuk, hát próbálják ki, vagy nézzenek rá technikákat, és onnantól kezdve egy teljesen más énjét fogja az ember önmagának megismerni.
0: És kiváló, mert mikor mész a hegyre például egyedül, ez egy nagyon jó dolog. Igen. Rendben, akkor már csak egy rövid rész, és aztán még az mesterséges intelligencia, meg az emberi, vagy meg arról majd szerintem még hát a jövő héten beszéljünk. De
1: abszolút, most egy fél mondattal el lehet intézni, mert elnézést csak az én szempontomból. Tök jó arra, hogy a saját magatok rabszolgái legyetek. Tehát, hogy az, aki átad mindent, és egyetlen egy dologban baromira nagyon jó, maga ez az egész rendszer, hogy el is kápráztatja az embereket, de pillanatok alatt átveszi tulajdonképpen a gondolkodásodnak a felelősségét. És onnantól már az ember nem kényszerül arra, hogy te találj ki, te gondolkozz, csak egyszer kapkodod a fejed, hogy Úristen, megnyílik előtted egy világ, ez fantasztikus, csak előbb-utóbb ebbe a világba már te csak egy mellékszereplő leszel. Mert mindent a rendszerek fognak csinálni. Nem kell kitalálnod, nem kell gondolkodnod, nem kell, te egyszerűen már csak használva leszel, miközben eddig te használtál. Ez a baj.
0: Na igen, és ha fogalmazzunk így, hogy eljutsz oda, hogy már a tudásod miatt csak használnak, és mindig ugyanarra, akkor meg fog indulni a demencia. Elképesztő különbségek vannak, és erről már nem fogunk tudni beszélni, de elmondom a jövő héten, mit szeretnék megbeszélni. Elképesztő különbségek vannak az agyi működésben, két emberben ugyanazon feladat elvégzésénél. Én most megvizsgáltam a mi első adásainkat ilyen szempontból, és nagyon-nagyon-nagyon érdekes tapasztalásaim vannak ezzel kapcsolatban, és meg fogjuk mutatni, hogy mi lett volna, ha akkor egy elektroenkefalogramot, tehát egy ilyen agyi hullámvizsgáló berendezést tettünk volna rád, ugyan rám a beszélgetés két oldalán lévő ember, és hogy mennyire mást mértünk volna, és mennyire más hatás lett volna.
1: Én nagyon jó voltam akkor is.
0: Szerintem ez zárszónak is tökéletes.
1: Jó, oké. Na, jó pihenést kívánunk hétvégére, tényleg letelt az időnk, ez csak vicc volt, nem vagyok én amúgy ennyire egoista, de amúgy igen. És találkozunk.
0: Minél hamarabb búcsúzzunk.
1: Jövő héten találkozunk. Köszönjük szépen, doktor úr. Szép napot, szia. Szervus.

Jó reggelt, itt a péntek, a várva a várt péntek. Jó hétvégét és balesetmentes hétvégét. Szombaton és vasárnap is nagyon figyeljünk oda, pláne a rollerekkel. Az a baj, hogy sok a baleset. Fej, has és végtagok sérülnek leggyakrabban akkor, ha valaki elesik egy rollerrel. Nem ritkák az életveszélyes sérülések, amelyek többségét fiatalok szenvedik el. Az év első felében közel 1200-an sérültek meg, ketten pedig sajnos életüket veszítették e-rolleres balesetben. A következő kereszt módosítását érintő társadalmi vitában bizony első helyen szerepel az elektromos rollerek használatának szabályozását érintő kérdések. Idén az év első felében közel tényleg 1200 súlyos sérülésre járó rolleres baleset történt már, több mint az előző évben összesen, ez a szám pedig óriási. Amennyiben rollert használsz, vegyél fel védőfelszerelést. Hát ha valamelyik dal szerethető, az éppen a Halott pénz dala, ez a Szétszeretlek a Besten. Bár csak

0: megjaváltatjuk.
1: Leszek a bal, ami felrász téged, leszek a perc, mit át kell élned, számíthatsz rá.
2: A legújabbak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
3: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán. Petkupára készülnek az egyetemisták. Keresik a 2027-es év madarát. Kis Dániel vagyok. Gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Máté Szalkán. A beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg. 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Szombaton elrajtól az első egyetemi petkupa. A hallgatókból álló csapatok a Bodrogon és a folyó árterében gyűjtik majd a hulladékot. A Nyíregyházi Egyetem a Nyepet csapattal vág neki a küzdelmeknek. Az intézmény tavaly a tiszai petkupán már részt vett. A csapatban ott volt a Lúnyai Mennyhér szakkollégium tanárelnöke is. Dobróné Tóth Márta örömét fejezte ki az idei indulás kapcsán.
5: Összejött egy olyan egyetemi csapat, ahol 8-10 egyetemista fog most versenyezni, és hogy mi a tapasztalatainkat és a tudás átadhatjuk nekik, már március óta szinte készülünk minden héten, és hát mindent átbeszéltünk, úgyhogy nekem azért volt nagyon megható akkor, mert az, hogy egy egyetem képviselhet egy ilyen nagy versenyt, egy ilyen országos és már nemzetközi hírű versenyt, ez azért egy nagyon nagy dolog. És az, hogy mi ott lehettünk, és hogy tehettünk így a környezetért, természetért, ez egy másik nagyon nagyszerű dolog szerintem, és remélem és bízom abban, hogy a hallgatóinak is hasonló érzéseik lesz. Fejlesztettük a hajót, most könnyebb kell, hogy legyen, úgyhogy bambuszokkal cseréltük ki azokat a fa elemeket, amelyek nehezek voltak.
4: Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A jelöltek ezúttal az éjszakai ragadozók közül kerülnek ki. Három olyan bagolyfaj közül lehet választani, amelyek mindegyike előfordul emberi közönségben valamilyen formában. A közönség a gyöngybagolyra, a macskabagolyra és a füleskovikra adhatja le voksát. A Modertani Egyesület honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy

hétvége, édes teher, ez nem probléma. Ezen a hétvégén lett volna a Balaton átúszás, és ez most úgy néz ki, sőt biztos, hogy el lesz halasztva, ugyanis a kedvezőtlen időjárás miatt ezen a hétvégén nem fogják megrendezni ezt az eseményt. A szervezők szerint az erős szél, a hullámzás és a közelgő hidegfront miatt nem garantálhatóak a biztonságos körülmények, így a Balaton átúszás új tervezett időpontja majd július 25-e lesz. Hát ami pedig a Balatont jelenleg illeti, azért nem hideg a víz, 26 fokos a Balaton vize, jelenleg Siófoknál, meg úgy átlagosan is elmondható ez, ami pedig a nyíregyházi időjárást illeti, a héten ma lesz a legmelegebb nap, 35 fok várható, úgymond tetőzik a kánikula, magas lesz az UV-sugárzás, és a hétvége első napján is kitart még ez a mai 35 fok, ez várható szombaton is, vasárnap már csak 31, és ha minden igaz, akkor jövő héttől megint jön egy kis felfrissülés, ismét 30 fok alatti csúcsértékekkel számolhatunk majd.

0: A hétvége előtt pedig még menetrendszerűen érkeznek a katasztrófa védelmi hírek. Ma reggel is Rutkai Dér Viviántől jönnek az információk. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, hello Norbi! Rengeteg minden történt. 5 helyen oltottak szabadtéren pusztító lángokat a tűzoltók tegnap itt a térségben. Tuzsér és Komoró között a vasúti sínek mellett 0,5 hektáron égett a vegetáció. Tiszakanyáron a főutca mögötti területen 1000 négyzetméteren gyulladt ki a száraz fű. Kisebb kiterjedésű szabadtéri tüzek keletkeztek Tiszavasváriban és Vásárosnaményban. A tüzeket a kisvárdai, tiszavasvári, zánhonyi, valamint vásárosnaményi tűzoltók oltották el gyorsugarakkal és kéziszerszámokkal. Árokba csapódott egy személygépkocsi csütörtök délután Pátyodon a Kossuth-Lajos úton. A csengeri önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet, majd a helyszínen és után megszüntették a közúti akadályt. Két személygépkocsi ütközött össze a 4-es főút és Rozsé-Szőlő főút a kereszteződésénél. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Ismét volt állatmentés, a minap a demetszeri önkéntes tűzoltók mentettek macskát, tegnap pedig Tiszadadán az Árpád utca elején a helyi önkéntes, valamint a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók dugólétra használatával mentettek ki egy kiszáradt kútba esett macskát, szerencsére az állat nem sérült. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánok mindenkinek előre is.
0: Mi is köszönjük a híreket, az információkat, és jó hétvégét, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

Itt a Best reggel, a Best FM reggeli műsora, én Simon Norbert vagyok, jó reggelt, izgalmas fesztiválok vannak itt a láthatáron. Például Tűz fölött, Föld alatt, július 25-e Múzeum Falu, ez arról szól, hogy megismerhetjük egy az, hogy a régészek munkáját, illetve mindenféle történelmi dolgot, ezen túl pedig azt is, hogy a régiek, a nagyon régiek milyen ételeket készítettek és miket ettek, sőt meg is kóstolhatjuk, például vaskori gyümölcsös vadhúsragút hajdinával, római árpaleves is készül majd. De például a palettán ott szerepel a honfoglalás kori krém sajt, akik szeretik a gasztrót és szeretik a történelmet, szerintem ez egy nagyon érdekes nap lesz, július 25, Tűz fölött, Föld alatt, régészeti gasztronómiai fesztivál Múzeum Falu. Panyona is nagyon készül ám, a hónap végén indítják a 20. Panyola Festet, július 31-e és augusztus 2-a között, többek között fellépnek majd a Tárkányművek, a Parnograszt, Szatmár Banda és még sokan mások, érdemes megnézni a fellépők sorát, például a bestfmnyiregyháza.hu-n kattintsanak a programajánlatokra, és ráadásul itt még kerékpártúra is lesz majd a Szamos mentén. Felsorakoznak a panyolai pálinkák, és itt is megkóstolhatjuk a szatmári és felvidéki gasztro különlegességeket.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma itt a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Különösebb fennakadás sehol sem tapasztalható. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, különösen a kisebb falvak közötti, alsóbbrendű utakon. A gépek méretéből fakadóan tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Közműfedél helyreállításán dolgoznak a Ferenc körúton több helyen. A munkaterület mindenütt gólyával jelölve van, figyelmesek legyenek. Óvatosan, körültekintően a sebességhatárok betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Hát ennyi volt mára, és egy kicsit tovább is, most két hétre leparkolom a mikrofont, és lecserélem a stúdió lámpáit a napsütésre. Ha minden jól megy, akkor barnában kipihentet térek majd vissza, ha nem, akkor legalább lesz pár jó sztorim. Szóval vigyázzatok magatokra, hallgassatok sok bestet, jövő héttől Szentai Edittel ébredhetek, és ne aggódjatok, két hét múlva újra itt leszek. Sziasztok! Jó nyarat!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
3: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédő iskolája. A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. Fesztivált rendeznek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
5: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
4: A roma holokauszt áldozataira emlékeznek Nyíregyházán. A rendezvényt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. A cél, hogy emlékezzenek azon roma emberekre, akik a II. Világháború idején a náci üldöztetés és népirtás áldozataivá váltak. Július 31-én délelőtt az északi temetőben a roma holokauszt áldozatainak emlékművéhez várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régit, a fogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyér régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest, vagy nomádlevest. Egész nap íjász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösség oldalán érhető el. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. Hét utolsó munkanapja van, bizony-bizony, július 17-e, persze azoknak nem, akik hétvégén is dolgoznak, de ez más lapra tartozik. Ma az Elek és az Endre név szerepel a magyar kalendáriumokban, hogy mit jelentenek a nevek, nem sokára elmondom. Aztán Maglóczki Tibor kutyaképzővel is beszélgetek majd. Szendi Hajni vagyok, rádiózunk együtt.

Július 17-e van, ne felejtsük el, hogy ma az Endrék és az Eleonórák ünneplik névnapjukat. Az Endre férfi név a görög Andreas magyaros alakja, amelynek jelentése férfias, bátor. Régen az Endre név a magyar királyi udvarban is előfordult. Híres Endre nevű személy volt például Endre királyunk, azaz első Endre, aki 1046 és 1060 között uralkodott. Nevéhez fűződik a Vazul fiak trónra kerülése a pogány lázadás után. A modern időkben is sok ismert Endrét találunk, például itt van Cseh Endre költő, író, műfordító vagy Bereznai Endre színész. Az Eleonóra név görög eredetű és nem igazán tisztázott a jelentése, de a legelfogadottabb magyarázat szerint azt jelenti, hogy irgalmas vagy azt, hogy könyörületes. Az egyik legismertebb Eleonóra, Aquantán Aniai Eleonóra királyné volt, aki a középkor egyik legbefolyásosabb asszonyává vált, előbb Franciaország, majd Anglia királynéjaként. Magyar vonatkozásban Siklósi Eleonóra színművésznőt is megemlíthetjük, aki számos színházi előadásban és filmben szerepelt a 20. században. Isten éltesse a névnaposokat!

0: with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Foglalkozunk ma is a négy lábúakkal, és egyben a két lábúakkal is. Maglóczky Tibor kutya kiképző itt van velünk a vonal túl végén. Szia Tibi, üdvözöllek!
1: Szia Hajni, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nagyon sokszor beszéltem már a hallgatóknak arról, hogy ugye nekünk van egy bigülünk, a Bodz, aki 10 éves, és hát azt kellett észrevennem, hogy bármennyire is szerettünk volna, amikor ő pár éves lett már, másik kutyát mellé, én elkezdtem nézegetni, hogy ő hogy viselkedik más kutyákkal, és rájöttem, hogy ő ezt nem szeretné. Hogy így ő el van egy-két kutyával, de 2 perc múlva lelép, és nagyon-nagyon ritkán kezd el velük játszani, tehát, hogy úgy nem szeretné. De közben meg ugye az emberekben fölmerül az, hogy egy kutya mégiscsak egy másik kutyával jön neki a legjobban, tehát csak kellene mellé egy. Illetve nagyon sokan akkor hoznak új kutyát a családba, amikor a másik már öregszik, és hogyha esetleg ő elmegy, nem akarnak kutya nélkül maradni. Én azt gondolom, hogy amiket most fölvetettem, ez mind ok lehet, ami miatt valaki úgy dönt, hogy a meglévő egy kutyája mellé hozzon még egyet. Mi ennek az útja, módja, kell-e erőltetni? Mi ezzel a helyzet, Tibi?
1: Az én álláspontom az, és ezt szoktam javasolni, hogy ha az embernek van egy kutyája, akkor annak próbáljon megadni mindent. Uh-huh. Tehát egy nagyon jó kapcsolatot lehet kialakítani egy kutyával, fel lehet építeni, akár kölyök korában került hozzánk, akár később került hozzánk. Igazából a rengeteg foglalkozás az mindig meghozza az eredményt.
0: Igen.
1: Nyilván ezt a kutya genetikája is befolyásolja, hogy milyen szintre tudunk eljutni, mondjuk egy adott kutyával, de ha egy kutyánk van, akkor egy nagyon jó felépített kapcsolat az a jövőre előre tekintve ugye azt predesztinálja, hogy kölcsönösen mind a ketten jól érezzük magunkat, együtt tudunk mozogni, sportolni, kirándulni, akár egy lakásban egy ilyen kutya nyugodtan tud élni, mert megadjuk neki azt, amire szüksége van. Ugye általános kérdés szokott lenni, hogy jaj, ha elmegyek dolgozni, 8 órát egyedül van a kutya otthon, ne unatkozzon, milyen kutyát vegyünk mellé. Ugye én azt szoktam javasolni, hogy ezért senki ne vegyen második kutyát, hogy most ha otthon hagyom az egyetlen kutyámat, akkor ne unatkozzon. Lehet, hogy teljesen kibillenti az új kutya a megszokott környezetéből a már meglévő kutyánkat, felborul a rend. Lehet, hogy együtt elkezdenek felfedezni olyan dolgokat, amivel az egyetlen egyedüli kutya még nem foglalkozott. Lehet, hogy az új kiskutya beleviszi olyan dolgokba, hogy akár kárt okoznak a lakásban, a kertben.
0: Egymásban és is akár.
1: Akár egymásban is, igen, tehát ilyen esetek is előfordultak, nem egyszer. Tehát ezért szoktam azt mondani, hogy ha kutyát vállaltunk, és tudjuk, hogy hogyan fér bele az időbeosztásunkba, mit tudunk megadni neki, akkor azt igyekezzünk megadni neki, és akkor nincsen szükség ilyen pótlékokra. Most senki ne értsen félre, ha valaki szeretne több kutyát tartani, nyugodtan tarthat, csak tudja, hogy az mivel jár.
0: Ne az legyen az ok, hogy azért viszek egy másikat, hogy a meglévő ne unatkozzon. Tehát akkor ezt kipipálhatjuk, hogy ez nem jó ok.
1: Így van, mert akkor ugye az ember saját magát akarja mentesíteni, hogy na, hoztam neked egy kutyát, játszottuk együtt, akkor nekem már nem kell annyit foglalkoznom veled, nem kell annyit sétálnunk együtt, mert majd lefárasztjátok egymást, és akkor minden happy. Tapasztalat az, hogy nem lesz az. Két kutyának ugyanúgy meg kell adni a mozgást, a tanulást. Ha valamit tanítunk, és két kutyánk van, az egyik valószínű, hogy már egy előre haladottabb tudás szinten rendelkezik, a másik kevésbé. Ha valamit tanítok, akkor először külön-külön kell tanítani a kutyáknak.
0: Igen.
1: Ha külön-külön működik, akkor össze kell hangolni, hogy már
0: tehát magyarul még nehezebb a dolgunk két kutyával, mint egy.
1: Tehát két kutya az nem kétszer annyi gond és feladat, hanem azt szoktam mondani, hogy ez mindig többször.
0: Igen.
1: Annyi, több, mint kettő.
0: Na, és hogy mi a helyzet abban az esetben, ha valaki az idősebb kutyája mellé szeretne hozni egy fiatalabbat? Ez is egy érdekes kérdés. Legközelebb innen folytatjuk a beszélgetést Maglóczky Tibor kutyakiképzővel.

Július 17-e van ma, az Endréket és az Eleonórákat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Én Szendi Hajni vagyok, és akkor nézzük, miről híres a mai nap. Nyissunk 1955-tel, amikor is megnyitotta kapuit a világ első Disneyland vidámparkja Amerikában, Kalifornia államban. A parkot maga Walt Disney álmodta meg, és vezette körbe az első vendégeket a nyitás napján. Az ötletet az adta számára, hogy szerette volna, ha a szülők és a gyerekek közösen egy helyen szórakozhatnak. Az első nap technikailag egyébként káoszba fulladt. A hőség miatt olvadt az aszfalt. Hamis belépőjegyek miatt zsúfolt volt a park, és több attrakció is elromlott. Mindezek ellenére Disneyland hatalmas siker lett. Már a világ egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. Az eredeti park azóta több tematikus résszel bővült, ezt is sokan szeretik. Milliók látogatják minden évben. Menjünk tovább 1975-tel, amikor is ezen a napon összekapcsolódott az amerikai Apollo és a szovjet Szojuz űrhajó a világűrben. Ez volt az első nemzetközi űrmisszió, amelyen amerikai és szovjet űrhajósok közösen dolgoztak. A találkozás szimbolikus jelentőségű volt, hiszen a hidegháborús feszültség enyhülésének egyik fontos állomása lett. Az űrhajósok közös kísérleteket végeztek, ajándékokat cseréltek, és baráti kézfogással üdvözölték egymást. Az esemény egy teljesen új korszakot nyitott az űrkutatásban, megalapozva a későbbi közös projekteket, mint például a nemzetközi űrállomás. A misszió üzenete máig aktuális. Az űr meghódítása csak összefogással lehetséges. No, hát ezen a napon született Angela Merkel, 1954-ben Németország első női kancellárja. 2005-től egészen 2021-ig irányította ő Németországot, és Európa egyik legbefolyásosabb politikai vezetőjeként tartották számon. 1994-ben ezen a napon halt meg Nicole Brown Simpson és Ronald Goldman. Örök nyugalomra helyezték őket, brutális kegyetlenséggel gyilkolták meg őket Los Angelesben. Az eset óriási média hisztériát váltott ki, hiszen Nicole Brown Simpson, az amerikai futballsztár, O.J. Simpson volt felesége volt. Simpsont vádolták meg a kettős gyilkossággal. Pere, a század Pere néven vonult be a történelembe. A tárgyalás végén felmentették, de sokan a mai napig bűnösnek tartják. Az ügy új korszakot hozott az amerikai média történetben, és felhívta a figyelmet a családon belüli erőszak kérdésére is. A mai napig számos dokumentumfilm és sorozat dolgozza fel a tragédia hátterét. Ezen a napon született Berenike Abbo, amerikai fotóművész. 1898-ban ő volt a 20. századi amerikai fotográfia egyik meghatározó alakja. Legismertebb munkája New York városát bemutató urbanisztikai sorozatai, amelyek hitelesen dokumentálták a város változásait a 30-as években. Pályája elején Párizsban dolgozott, asszisztensként, aztán önálló portréműhelyt nyitott. Ő fedezte fel és mentette meg a francia Eugène Art fotográfiai hagyatékát is az utókor számára. Munkáiban ötvözte a dokumentarista és az avantgárd látásmódot. 1991-ben hunyt el. Öröksége máig a modern városfotózás egyik alapköve. És akkor menjünk tovább 1936-tal, amikor is ezen a napon megkezdődött a spanyol polgárháború, amikor is Francesco Franco tábornok vezetésével felkelés indult a köztársasági kormány ellen. A háború 3 évig tartott, és rendkívül véres harcok, politikai tisztogatások jellemezték. Több mint 500 000 ember vesztette életét a harcokban, vagy tűnt el a megtorlások során. A polgárháború végül Franco győzelmével zárult, aki diktátorként uralkodott Spanyolország felett egészen 1975-ig, amíg meg nem halt. Az események máig mély sebeket hagytak a spanyol társadalomban. A polgárháború idején írók és művészek, például Hemingway is megörökítették a korszak borzalmait.

5, azaz 5 darab film debütál a hazai filmszínházakban csütörtökön, hogy melyik filmről mit kell tudni, már is mondom. Hát, jön majd az opera. Egy francia-olasz zenés filmről van szó. Eurüdikét a saját esküvőjén egy váratlan lövés halálosan megsebesíti. Szerelme Orpheus képtelen elfogadni a veszteséget, ezért elindul az alvilágba, hogy visszahozza őt az élők közé. Az alvilág ebben a különleges feldolgozásban a titokzatos Grand House Hotel formájában jelenik meg, ahol Orpheus különös alakokkal találkozik és saját félelmeivel, emlékeivel is szembe kell néznie. Utazását világhírű operák áriái kísérik, miközben a szerelem és a halál határait fokozatosan, hát a rendező elmossa előttünk. A film nem egy hagyományos musical, hanem egy látványos opera fantázia. A címe Opera. Érkezik a hazai mozikba a Sivatag fia. Ez egy francia családi film. A 14 éves Szán írt egy könyvet, amelyet nagyapja egyik elbeszélése ihletett, Hadara hihetetlen története. Az állítólagos Hadara nomád gyermek volt, akit a családja 2 éves korában egy sivatagi homokviharban elvesztett. Úgy hitték, hogy egy struc pár megmentette és felnevelte. Amikor Szán a könyv megjelenésének köszönhetően meghívást kap a Szaharába, kiderül számára, hogy a Hadara sztori sokkal több, mint egy egyszerű esti mese. Érkezik egy argentin vígjáték is, a Argentin történetek, ez a címe, és hát már is mondom, hogy miről szól. Egy férfi egy házi buliban véletlenül balesetet okoz, és hát utána inkább úgy dönt, hogy visszatér a barátaihoz, és úgy tesz, mintha semmi sem történt volna. Egy biztonsági őr egy véletlen találkozás után néhány órára kiszabadul saját hétköznapi életéből, ami váratlan eseményeket indít el. A liftben egy milliárdost zsarolással fenyeget egy fiatal nő. Egy futballvilágbajnoki döntő közvetítése közben a riporter pedig érzelmi összeomlása egybeesik a történelmi győzelem pillanatával. A frissen megválasztott elnök élő televíziós beszéde abszurd fordulatot vesz. Egy pap próbálja a szegénység előnyeit hangsúlyozni a közösség előtt, miközben egyre több ellentmondásba ütközik. A filmrendező fontos filmet készít egy őslakos közösségről, miközben saját képmutatása és hatalmi pozíciója fokozatosan lelepleződik. Na hát, ilyen és ehhez hasonló történetekből épül fel a maró humorú, szatirikus vígjáték, melynek címe Argentin történetek. És végül, de nem utolsó sorban érkezik egy német családi film is, az a címe, hogy Momo, aki hát egy göndör-vöröshajú árva lánynak a neve, leleményességével, talpra esettségével könnyedén belopta magát a környékbeliek szívébe. Mindig mindenkihez van egy jó szava, önzetlenül segít másoknak a problémáik megoldásában. A városban azonban hamarosan szürke ruhás idegenek jelennek meg, akik arról győzködik az embereket, hogy időt takarítanak meg. A jóhiszemű lakók elveszítik minden örömüket és emberi kapcsolataikat, és többek között már Momóra sem marad idejük. A kislány rájön, hogy az időtakarék valójában ellopja az emberek értékes perceit, ezért Horamester, az idő őrzője, egy különleges teknős Cassiopeia segítségével szembeszáll a tolvajokkal. Erről szól a Momó. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elismerések a bíróságok napján flamingó fiúkák keltek ki a nyíregyházi állatparkban. A természettudományokat népszerűsítették. Kis Dániel vagyok. Elismeréseket adtak át a bíróságok napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémi a Kispárdai, valamint Éles Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekaserit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Történetében először keltek ki flamingó fiókák a nyíregyházi állatparkban. A kolónia 6 egyeddel gyarapodott, de a madarak még további tojásokon ülnek, közölte a park. A madárvilág óriás röpdében a csilei és rózsás flamingók is sikeresen szaporodnak, ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingó félék a természetben és hatalmas kolóniákban költenek. A közleményből kiderül az is, hogy a frissen kikelt flamingó fiókáknak még nincs rózsaszín tollazatuk. Testüket puha, szürk és fehér pehely borítja, és csőrük is csak később nyeri el jellegzetes formáját. Látványos kísérletekkel népszerűsítette a természettudományokat a Nyíregyházi Egyetem. Sikeresen tartotta meg az intézmény a fizika és kémia súlyát, amelyre idén a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályból érkeztek érdeklődők. A programot a nyári természettudományos tábor keretében szervezték meg, tudatta az intézmény. A bemutató célja a szórakoztatás mellett az volt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok iránt. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápor és zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Friss hírek, információk délben jönnek, majd újra kellemes szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok. Vannak a nyárral kapcsolatban olyan tárgyak, amelyekre azt mondják az orvosok, hogy ezek veszélyesek, nem sokára ezekből hozok egy csokorra valót. Aztán megnézzük Angela Merkel életét, mert hogy ő ezen a napon született. Gyerekkoromban volt bokasüllyedésem, azaz lóttalpam, és nekem mindig hosszú hajam volt, be is volt fonva, és arra is emlékszem, hogy általános iskolás koromban azt mondták, hogy na, ennek a gyereknek lóttalpja van. Így elvitte anyu egy olyan szakemberhez, aki csinált ilyen talbetétet, de a fiataloknak mondom, hogy ez annak idején nem úgy nézett, hogy ilyen kis zselatinos, ilyen kis tütütű, hanem így konkrétan fémből készült. És volt az alján egy ilyen nagy tüske, azt beleszúrták a cipőbe, aztán ebbe kellett járni, tehát túl sokáig nem volt a cipőben, borzasztó kényelmetlen volt, de azért mondtam, hogy hosszú hajam volt, mert hogy soha az életben engem még nem néztek fiúnak. Ott, aki a betétet, a lúdta a betétet csinálta, az a csávó konkrétan között, hogy jaj, de szép kisfiú. Miközben derékig érő hajam volt, na jó, be volt fonva, olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy máig emlékszem erre a sztorira, meg arra is, hogy egy farmer jacky volt rajtam. Na, hát vannak így a gyerekkorbóli ellenyomatok, amik így megmaradnak. Nem erről lesz szó, hanem majd a lúdtalpról, de persze azt is elárulom, milyen lesz a hétvége időjárása.

Itt a nyár, és vannak látszólag ártalmatlan dolgok, amelyek mégis rengeteg sérülést okozhatnak ebben az időszakban. Ezekből szedett össze egy csokorra valót a bm.hu, orvosokkal karöltve. Nos, az egyik orvos azt mondta, ő traumatológus, és rögzített flakonokat tart a zuhanyzóban. Rengeteg olyan betege van, aki ugyanis megbotlott egy samponos flakonban, és komoly sérülést szenvedett. A megoldás tehát a falra rögzített flakon, ami biztosan nem esik le. És mi az, amit nagyon nem ajánl? Hát a motorozást, mert hogy azt valószínűleg a traumatológusok tudják is, hogy milyen veszélyekkel jár. Nyáron szeretünk grillezni, de a grillácsot, azt mondják az orvosok, ne tisztítsuk drótkefével. Láttak már olyat, hogy a kisfiúnak a mandulájába fúródott bele a drót, de olyan esete is volt a traumatológusoknak, ahol műtéti úton kellett eltávolítani a gyomorból egy lenyelt drótszálat. Kefe helyett tehát sokkal jobb a kompozit anyagból készült tégla, ami zsírtalanító és szagtalanító tulajdonságokkal is rendelkezik. Ugye milyen érdekes dolgok, ezek nem is gondolnánk. Aztán nem ajánlja a hajcsatot a kocsiban, tehát vegyük ki, amikor beülünk, balesetkor ugyanis beleépül a fejünkbe a hajcsat. Tűzi játék, ez se ajánlja nyilvánvaló okokból a traumatológus. Gombelem gyerek közelében, elektromos roller, mert hogy ez rengeteg csonttörést, kitört fogat okoz. Kék vagy zöld fürdőruha gyereknek, mert hogy nem látja a szülő, ha víz alá süllyed a gyerek a medencében. És amit a traumatológus ajánl, az a rikító színű fürdődressz a kicsiknek, de igazából tulajdonképpen mindenkinek. Amit sohasem venne meg a gyermekének, az pedig a traumatológus állítása szerint a trambulin. Azt mondta, hogy az emberek nem fogják fel, milyen baleset veszélyes. Rendszeresen látnak ugyanis el csonttöréseket, ficamokat, nyaksérüléseket, amiket a gyerekek ugrálás közben szereznek. Tehát a traumatológusoknak azért túl jó véleménye nincsen a trambulinokról. Aztán arról is beszélt a traumatológus, hogy nem ajánlja, hogy a szülők felügyelet nélkül hagyják a gyermeküket a latex lufikkal, mert hogy könnyen ezt lenyelhetik, és ne engedjük a kicsiket játszani ezzel, veszélyes. Amit viszont mindenkinek ajánl, az az elektromos fogkefe, mert hogy a forgó vibráló mozgás sokkal több plakkot távolít el, mint a manuális. Azt is mondja, hogy sose kaparjuk le az ételmaradékot az edényről a kezünkkel, mert hogy traumatológisként már látott égett tésztadarabot, amely félig beszorult egy szegény paciens körme alá. Azt mondta, ezt a látványt soha nem felejti el. Azóta kétszer is meggondolja, mit kezd el kaparni a körmeivel. Ugye milyen érdekes dolgok ezekre nem is gondolnánk. Aztán volt, aki azt mondta, hogy a tápos zacskót, a kutya tápos zacskóját ne csipesszel vagy hajgumival fogjuk össze, ugyanis sok kutya és cica kerül be az állatorvosokhoz azért, mert hogy hajcsatot vagy éppen gumit evett, és hát ezeket ne is hagyjuk szanaszért, mert az állatjáték közben ez simán lenyeli. Amit sebészként nem ajánlanak a szakemberek, az az üveg dohányzóasztal. Azt mondják, ez eltörhet, ha ráesünk, de akkor is, hogyha ráejtünk valamit, vagy csak erősebben ráteszünk. A gyerek nekiszalad a sarkának, felsérti a szemöldökét, betöri a fejét. Sokkal biztonságosabb egy szép fa vagy egy design műanyagasztal a sebészek szerint. Amit ajánlanak tehát az az, hogy az üveget, az üveg dohányzóasztalt felejtsük el. Van, aki orvosként azt tanácsolja, hogy senki se utazzon úgy egy autóban, hogy a lábát a műszerfalon pihenteti, még akkor sem, ha vagány vagy kényelmes, ugyanis nagyon csúnya baleset után a látvány, ami marad, mert hogyha karambol történik, akkor egész egyszerűen, hogy a láb az föl van pakolva a műszerfalra, és úgy tolódik össze az ember, ami azért nem annyira hát jó. Tehát itt az orvosok, a legkülönfélébb területen dolgozó orvosok fogalmaztak meg olyan tanácsokat, amiket érdemes betartani, mert hogy talán ezekre nem is gondolunk, de veszélyforrások.

Szendi Hajni vagyok, és összefoglaljuk Angela Merkel élettörténetét és az ő karrierjét. Angela Merkel Németország korábbi kancellárja volt. 1954. július 17-én született Hamburgban egyébként, Nyugat-Németországban. A születési neve Angela Dorothea Kastner. Édesapja lutheránus lelkész, édesanyja pedig tanárnő volt. Gyermekkorát Kelet-Németországban a Brandenburg tartománybeli templomban töltötte, miután édesapja ott kapott lelkészi állást. Fiatal korában kitűnt matematikai és természettudományos tehetségével, ezért fizikusnak tanult a Lipcsei Egyetemen. Később kvantumkémiából doktorált és tudományos kutatóként dolgozott. A rendszerváltás idején 1989-ben lépett politikai pályára, amikor is csatlakozott egy reformmozgalomhoz, amely rövid időn belül a Kereszténydemokrata Unió, a CDU tagja lett. Helmut Kohn kancellár alatt előbb ifjúság és nőügyi miniszterként, majd környezetvédelmi miniszterként dolgozott. 2000-ben már megválasztották a CDU elnökévé, és 2005-ben ő lett Németország első női kancellárja. 16 éven át 2021-ig töltötte be ezt a posztot, ez alatt Európa egyik legbefolyásosabb vezetőjévé vált. Politikai stílusára a nyugodt, átgondolt döntéshozatal, a kompromisszumkeresés és a reálpolitikai gondolkodás volt jellemző. Nevéhez fűződik az eurozóna válságának kezelése, a menekültválság idején tanúsított befogadó politika és az orosz-ukrán konfliktusban játszott közvetítői szerepe. Angela Merkel

Eljött az ideje, hogy kiderítsük, mit üzen a testünk, ha bizony lúdtalpunk van. Ugye a lúdtalp a láb boldozatának süllyedését jelenti, amikor is a láb belső íve részben vagy teljesen eltűnik, és a talp nagyobb része érintkezik a talajjal. Ez az állapot sok embernél előfordulhat, akár teljesen tünetmentesen is, de bizony gyakran okozhat kellemetlenséget, fájdalmat vagy más mozgásszervi problémákat. A lúdtalp kialakulásának oka lehet, hogy velünk született egy ilyen kis anatómiai eltérés, de gyakran az életmódbeli tényezők az, amik kialakítják. Például a túlsúly, a túl sok álló munka, vagy éppen a nem megfelelő cipő. Gyermekkorban gyakran természetes a lúdtalp, mert a láb még fejlődésben van, de ha felnőtt korra sem korrigálódik, akkor komolyabb figyelmet igényel. Én emlékszem, hogy általános iskolás voltam, amikor kiderült, hogy lúdtalpam van, és akkor elvittek anyuék egy ilyen helyre, ahol csináltak talpbetétet. Szóval a mai világban már hogy csinálnak talpbetéteket? Az ember rá legyen UFO gépre, mindenfelől letapogatja a lábát a gép, és akkor valami hiper, szuper, nulla grammos, mindenféle, nem tudom, űrtechnikát bevető anyagból készült talpbetétet kap. Hát a hallgatóknak mondom, hogy amikor én gyerek voltam, ez nem így történt. Tehát konkrétan egy ilyen fémből készült szürke vackot kellett viselnem úgy, hogy egy ilyen hatalmas tűvel kellett ezt beleszúrni a cipőnek a belsejébe. Tehát a cipőnek kaput volt, hát az, hogy egy ilyen fém vacak volt a lábam alatt, az meg hát minden volt, csak nem kényelmes. És én tudom, hogy én mindig ilyen elég ilyen csajos csaj voltam, de ott az a csávó, aki csinálta a lúdta a betétet, ő volt eddig az első és egyetlen, le is kopogtam, aki bizony engem fiúnak nézett. Nem tudom hogyan, hosszú hajam volt befonva, akkor még ugye általában ez csak a csajoknál működött, tehát hogy így ő volt az, aki fiúnak nézett, pedig még arra is emlékszem, hogy ilyen csajos ruha volt rajtam. Na mindegy, szóval ennyit a lúdtalpas kalandomról. Nem tudom, mennyi ideig hordtam egyébként, biztos, hogy nem túl sokáig. Az a cipő, amiben bele volt rakva egyébként, az meg ment utána szerintem a kukába, mert hogy egy kráter méretű lyuk volt benne, ahogy bele kellett ezt szúrni. Egyébként, visszatérve egy kicsit a tudományosabb dolgokhoz, ha elhanyagoljuk a lúdtalpunkat, akkor ez nem csak azt okozza, hogy majd fáj a lábunk, hanem viszont az egész testünk tartását befolyásolja. A lábboltozat alátámasztó szerepe miatt ugyanis a lúdtalp megváltoztatja a testünk tartását, ami derék, térd és csípő fájdalmakhoz vezethet, sőt hosszú távon gerinc problémák is jöhetnek. A tünetek közé tartozhat a lábfej belső oldalán jelentkező fájdalom, fáradtságérzés, duzzanat, a lábujjak is elváltozhatnak, kialakulhat a kalapácsúj vagy a bütyök. Emellett járás közben érzékelhető, hogy a normálistól eltérően terheljük a lábunkat, emiatt könnyebben kialakulnak sérülések, gyulladások. Fontos tehát a megelőzés és a korai kezelés. A megfelelő boltozatot támogató cipő, talbetét, ortopédiai segédeszközök, de a gyógytorna is hatékony, amely erősíti a láb izmait, javítja a testtartást. Súlyosabb esetben pedig, ha a konzervatív kezelés nem vezet eredménybe, jöhet a műtét. A lúdtalp üzenete a testünk számára, tehát az, figyeljünk a lábaink egészségére, mert ők a testünk alapjai, amelyek megfelelő tartás és mozgás nélkül nehezebben viselik a terhelést.

Külön köszöntöm azokat, akik vételkörzetünkben nyaralni érkeztek. Hát nekik is mondom mindjárt, hogy milyen lesz az idő holnap, illetve azoknak, akik dolgoznak, de holnapra például szabadidős tevékenységet terveznének. Szóval szombaton napos idő várható továbbra is, ami teljesen jó hír. Egy-két gomoly felhő lesz az égen, de ezekből zápor, zivatar csak ilyen futó jelleggel és nagyon kevés helyen alakulhat ki idehaza. A déli esre fél forduló szél viszont megélénkül szombaton. Holnap 14-22 fokra ébredünk, délután 31-36 fok lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán. Petkupára készülnek az egyetemisták. Keresik a 2027-es évmadarát. Kis Dániel vagyok. Gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Máté Szalkán. A beruházás a TOP+ program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Szombaton elrajtol az első egyetemi PET-kupa. A hallgatókból álló csapatok a Bodrogon és a folyó árterében gyűjtik majd a hulladékot. A Nyíregyházi Egyetem a Nyepet csapattal vág neki a küzdelmeknek. Az intézmény tavaly a tiszai PET-kupán már részt vett. A csapatban ott volt a Lónyai Menyhért szakkollégium tanárelnöke is. Dobróné Tóth Márta örömét fejezte ki az idei indulás kapcsán.
3: Összejött egy olyan egyetemi csapat, ahol 8-10 egyetemista fog most versenyezni, és hogy mi a tapasztalatainkat és a tudásunkat átadhatjuk nekik. Már március óta szinte készülünk minden héten, és hát mindent átbeszéltünk, úgyhogy nekem azért volt nagyon megható akkor, mert az, hogy egy egyetem képviselhet egy ilyen nagy versenyt, egy ilyen országos és már nemzetközi hírű versenyt, ez azért egy nagyon nagy dolog. És az, hogy mi ott lehettünk, és hogy tehettünk így a környezetért, természetért, ez egy másik nagyon nagyszerű dolog szerintem, és remélem és bízom abban, hogy a hallgatóinak is hasonló érzéseik lesznek. Fejlesztettük a hajót, most könnyebb kell, hogy legyen, úgyhogy bambuszokkal cseréltük ki azokat a fa elemeket, amelyek nehezek voltak.
2: Július végéig lehet szavazni a 2027-es évmadarára. A jelöltek ezúttal az éjszakai ragadozók közül kerülnek ki. Három olyan bagolyfaj közül lehet választani, amelyek mindegyike előfordul emberi közelségben valamilyen formában. A közönség a gyöngybagolyra, a macskabagolyra és a füleskovikra adhatja le voksát, a Madártani Egyesület honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Kellemes szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok. Voltunk egy ilyen születésnapon, ahol elég sokan ott voltak, nem tudom, voltunk vagy 20-25-en, de mindegy, és ott ülte a sarokba egy csávó, aki kicsit úgy nézett ki, mint egy ilyen zombi. Nem azért, mert hogy széthullott szegény, hanem hogy ilyen úgy nézett, tehát hogy üveges volt a tekintete, maradjunk ennyiben. És akkor jöttem, mentem, és akkor mondom, ez a csávó már mióta ott ül, vagy nem tudom, mi baja van. Nem, de oda mentem hozzá, egy kicsit elkezdtünk beszélgetni. Kiderült egyébként, hogy orvos, és hát nyilvánvalóan valami olyan osztályon dolgozik, ami eléggé megviseli az idegrendszerét, és azt mondta, hogy ő zombifilmeket szokott nézni ügyelet után, mert ez az, ami így kicsapja a fejét. Tehát, hogy így a gondolatait így valahova elviszi, ahol nem olyan fájdalmas az élet. És hát nem akartam neki mondani, hogy ne vigyem át túlzásba, mert hogy órák óta, ahogy itt ült, az is ilyen zombi feeling. Minden esetre beszélgettünk erről, és utána én is elkezdtem nézni a Walking Dead sorozatot, és hát az is ugye tele van zombikkal, és egyébként tényleg lekötött engem is. A végén már azt mondta a férjem, hogy a harmadik, negyedik évadnál így abba hagyta, hogy azon röhögött egyfolytában, hogy amikor én bementem a nappaliba, valaki hörgött, mert ugye tényleg ott jöttek ezek a hörgő zombik. Na mindegy, onnan tudta, hogy Walking Dead-et nézek. Minden esetre tényleg ki tudja az ember fejéből csapni a gondolatokat egy sorozat, hogyha úgy tényleg leköti, és hát van, aki a szorongást, a félelmet keresi egy mozifilmnél vagy sorozatnál, mert ezzel érzi azt, hogy a saját szorongása is oldódik. Hát hamarosan hozzájuk fogok majd szólni, mert hogy összeszedtem 2026-ban, melyek a leginkább várt horrorfilmek.

Akik szeretik a horror filmeket, azt mondják, azért nézik ezeket a feszültséggel teli filmeket, mert hogy így a saját feszültségük oldódik. Hát mindegy egyébként, hogy mi a magyarázat, aki szereti a horror filmeket, az 2026-ban sem panaszkodhat, mert hogy a műfaj szerelmesei válogathatnak. Érdemes megnézni például a Segítség című filmet, Sam Raimi nagy visszatérését jelenti ez a horrorhoz, hiszen 17 éve nem rendezett ebben a műfajban. A történet egy kínos helyzetekbe kerülő alkalmazott és arrogáns főnöke közötti hatalmi harcot mutatja be, amelyet ügyesen fűszerez fekete humorával, feszült pillanatokkal. Rachel McAdams egyébként az, aki ebben a filmben a főszerepet játsza. Aztán itt a hátsó szobák, a mindössze 20 éves Kim Person a Backrooms néven ismert internetes horror jelenséget vitte sikeresen mozivászonra, mert a film karakterei nem túl kidolgozottak, azért a nyomasztó hangulat, a folyamatos feszültség kipipálható. Curry Baker első nagyjáték filmje a Megszállottság friss szemszögből közelíti meg a Vigyázz, mit kívánsz történeteket. Az Obsession egyszerre sötét, homorú, nyomasztó horror, amely a történet előre haladtával hát egyre intenzívebb izgalmakat hoz. 28 évvel később a Csonttemplom. Itt tehát a 28 évvel később folytatása. Nia de Costa egyértelműen az év egyik legerősebb horrorfilmjét készített el. Ő az első két alkotás rendezőjének, Danny Boyle-nak a nyers, realista stílusát ötvözte a saját látásmódjával. Szóval 2026 hátralévő részében is vannak még horrorfilmek, amelyek hamarosan debütálnak a hazai mozikban, és hát jó szorongást kívánok, ha ezt keressük.

0: Háborús övezeteket keresünk fel, de csak is azért, hogy megnézzük a gasztronómia, hogyan is alakult, nem a háború miatt, hanem ezokban az országokban, amelyek sajnos nem tudnak annyira turizmusra odafigyelni, mert hogy vagy most, vagy a nem is olyan távoli múltban háborús övezetek voltak, és hát ma Cisjordánia lesz az úti célunk, amely ugye sokszor az izraeli-palesztin konfliktus részeként szerepel a híradásokban. A vonal túlvégén Friedrich Antal, séf, szia Anti.
1: Szia Hajné, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na milyen jellemző Cisjordánia gazdaság, vagy gasztronómiájára?
1: Gasztronómiára rá fogok térni. Te tudod, hogy Cisjordánia miért Cisjordánia?
0: Nem.
1: Nagyon egyszerű.
0: Na,
1: én
0: sem
1: tudtam. Mondom, egy döbbenetes, hogy miért? Olyan furcsa ez a név.
0: De jó hangzik.
1: Hogyha azt mondom, hogy Judea, az valahogy beugrik valami a bibliai idő.
0: Igen,
1: Judea,
0: igen.
1: A Cisjordánia az a Judea különben például.
0: Na.
1: És van egy folyója, nem akarom most nagyon okosnak tűni, de van egy folyója, és a folyó egyik oldala, a keleti része Transjordánia, a nyugati része nyugati, hát Cisjordánia. Hmm. Tehát a folyótól nyugatra eső rész.
0: Ennyi.
1: És ezt a 21. században valamelyik bürokrata a térképpen azt mondta, hogy jó, akkor ez Transjordánia, ez meg Cisjordánia. Ez lett az ország, meg a kész. Úgy rácsináltak a különböző régi nevekre, hogy csak nem foglalkoztak ezzel. Ez a baj, amikor a nagy politika, a különböző európai, amerikai, vagy bármilyen nagy politikai eldönti, hogy egy másik ország, egy másik földrészen mi legyen vele.
0: Uh-huh.
1: És ez felháborít ebből a szempontból, amikor ők nagyon jól tudják. Tehát Judea tudta, hogy ő Judea. Abszolút mértékben. Miért kellett? Hmm. Na, visszatérve a gasztronómiára, ami egy kicsit érdekesebb, bár ez se volt.
0: Ez is szerintem teljesen érdekes, igen, nem tudtuk.
1: Érdektelen, de nem foglalkozik ez a konyha szintén az, hogy mik a határok, meg hogy hol a folyó, meg egyebek. Hasonló. És ez a döbbenetesen csodálatos, ami nekem tetszik. Tehát mind Libanon, mind Izrael, mind Cisjordánia nagyon hasonló ételeket, mert hasonló alapanyagokat is használnak, tehát ott az olívaolaj ugyanúgy dominál a különböző ételekben, a pita az ugyanúgy fontos kenyér vagy pékáru, és különböző olyan gyökereik vannak, ami ha teljesen hasonlók arra a régióra, a régió, annál sokkal nagyobb részekre, és nagyon-nagyon érdekes, nagyon finom ételeket alkotnak meg. Sajnos ott is ez a probléma, hogy a különböző háborúk meg egyebek ezek befolyásolják. De közben ugyanezek a háborúk, anno a rómaiak, a keresztes lovagok, az oszmánok erre vonultak át. Volt, akik hoztak magukkal különböző növényeket, gyümölcsöket, és ott megmaradt. És akkor ott ez beépült az ottani konyhákba. Úgyhogy akárhonnan nézzük, hogy a magyar konyha a legjobb konyha, ez számomra természetes, és hogy milyen jó fúziós konyha. Itt a Közel-Keleten ugyanez a fúzió végrehajtódik, mert a különböző nemzetek, a különböző nációk, akik ott akarva, jót vagy rosszat akarva is, de megjelentek, mind rányomták a bélyegét pozitív értelemre a gasztronómiára is. Tehát különböző dolgokat vittek be, és nagyon érdekes és változatossá tették már addig is érdekes konyhájukat, de ez mindegyik nemzetre jellemző. Itt van például egy nagyon érdekes fűszerkeverék, ami mind erre a régióra jellemző, ennek a neve, hogy szumák különben. Lehet is kapni ezt a szumák
0: fűszerkeveréket. Már Magyarországon is lehet ilyet kapni?
1: Magyarországon is. Ez egy ilyen, még szint is ad neki, egy pirosas, bordós szint ad az ételnek, és közben pedig egy pikás, citromos, citrusos ízű, nagyon érdekes ízkavalkádot ad, de közben ezt a szumákot egyszerű csirkepászhoz adott. Egyszerű salátába belekevered, és egy tökéletes kis különleges keleti ízt varázsol oda, amit nem is tudta, hogy ez ilyen könnyű összehozni. Aha. És igen, a fűszerek azok a csodálatos dolgok, amik az alap élelmiszereket, az legyen hús, zöldség, vagy gyümölcs, egy különlegessé teszi, és pont arra a vidékre jellemző ízeket hoz össze. Ez a szumák nevű fűszer például tényleg ilyen lilás szint is ad ennek az ételeknek, úgyhogy ráadásul még színez is. Nagyon jó. Én nekem van szumák.
0: Egy kiló abból is, mint a...
1: Nem, abból nincs, abból még 15-20 dek a szumák van, és én félve, mondom, ez olyan nagyon furcsi, meg egyebek, és amikor kipróbáltam, azt a mindenit hiszen ez jó, ez finom, ez nagyon, nagyon érdekes, úgyhogy egy muszakhan, palesztin szumákos hagymás csirke receptet fogok megosztani, ami többek között csirkét is tartalmaz, meg különböző fűszereket is természetesen. Ez egy hagymás alapban pörköltszerűen elkészített étel, és van benne egy olyan kitétel, hogy például 4 csirkecombbal van a recept megalkotva, és 1 kiló hagyma van hozzá, igen, egy egész kiló hagyma kell hozzá, mert ez a kiló hagyma fogja megadni azt a rengeteg sok zamatot, ízt és sűrűséget az ételnek, úgyhogy nagyon érdekes. Nagyon
0: na, egyébként rákerestem most a neten erre a fűszerre, és nem kell megijedni, mert legalább 6 féle gyártótól rögtön kijött.

Július 17-e van, és ma tartjuk a Nemzetközi Igazságszolgáltatás napját, amelyet 2010-ben nyilvánított hivatalos világnappá egyébként az ENSZ közgyűlése. Ez a nap az igazságosság, a jogállamiság és a nemzetközi büntetőjog fontosságára hívja fel a figyelmet. Azért éppen július 17-én ünnepeljük, mert hogy 1998-ban ezen a napon fogadták el Rómában a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó római statútumot. A Nemzetközi Büntetőbíróság célja, hogy felelősségre vonja azokat, akik népirtást, emberiség elleni bűncselekményeket, háborús bűnöket vagy éppen agressziót követnek el. Fontos hangsúlyozni egyébként, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor az adott állam nem képes vagy nem hajlandó felelősségre vonni az elkövetőket. Ez a jogintézmény tehát nemzetközi kiegészítő védelmet jelent az emberi jogok területén. A világnap célja, hogy erősítse a jogállamiságban vetett bizalmat és elősegítse a globális együttműködést az igazságtalanságok és a bűncselekmények ellen. Ezen a napon világszerte rendezvényeket tartanak, szakmai konferenciákat, jogi fórumokat és civil akciókat is szerveznek, ahol a résztvevők a nemzetközi jog aktuális kérdéseit vitatják meg. Sok szervezet ilyenkor kampányol egyébként, hogy növeljék a Nemzetközi Büntetőbíróság támogatását, mivel a világ több állama, például Amerika, Kína vagy India még nem csatlakozott ehhez a római egyezményhez. A Nemzetközi Igazságszolgáltatás napja arra is emlékeztet, hogy az igazságosság nem lehet kiváltság, hanem ez alapvető emberi jog. Az ENSZ főtitkára minden évben külön üzenetben hangsúlyozza, a háborús és emberiség elleni bűnök üldözése nélkül nincs tartós béke, hiszen az áldozatok igazsága nélkül nem gyógyulhatnak be a társadalmi sebek. Ez a nap arra is ösztönöz, hogy nemzeti szinten is gondoljuk át, vajon mennyire tudnak érvényesülni az emberi jogok. Július 17-én egyébként sok nemzetközi joghallgató, fiatal jogász és jogvédő szervezet is szervez programot a világban, ahol bemutatják a Nemzetközi Büntetőbíróság működését, a híres pereket és az igazságszolgáltatás globális fejlődését.

most van ugye a nyaralások ideje, és a Pénzcentrum hozott le most arról egy cikket, hogy minden második magyart érint az, hogy stresszes a nyaralása. Nem szabad csupán a nyaralástól várnunk a boldogságot, hanem a mindennapokban is törekednünk kell arra, hogy megfelelőképpen kikapcsolódhassunk. Ezt mondta Rácz Molnár Lili pszichológus, aki hozzátette, hogy a nyaralás alatt érdemes digitális detoxot tartani, hogy ne zavarják meg a pihenést a folyamatosan érkező hírek. A nyaralás sokak számára hasonlóan a szilveszterhez nem a pihenésről szól, hanem egyenesen ilyen stresszfaktort is jelent. Nagyon hosszú ideig szoktuk ugye tervezni, és addig-addig görcsölünk azon, hogy minden rendben legyen, hogy képtelenek vagyunk már elengedni magunkat. Ezzel pedig pont a fordítottját érjük el, tehát a nyaralásból ilyen stressz és idegesség lesz. Meg kell tudnunk ugyanis lelkileg érkezni a nyaralásba a szakemberek szerint, és hogyha ezt megtesszük, akkor relaxálhatunk is. A fő probléma az lehet, hogy egész évben túlhajtjuk magunkat, és úgymond mindent egy lapra teszünk fel, tehát pörgünk, mint az állat, na majd pihenek a nyaraláskor. Én is ezt szoktam egyébként csinálni. A lélek és a test nem bírja azt, hogy egész évben hajtjuk, aztán majd lesz egy hét, amikor itt a pihenés ideje. Ebben van egy erőtlenség, mondja a pszichológus, aki szerint nem véletlen, hogy sokszor pont nyaraláskor betegszünk meg, hiszen ekkor érezzük azt, hogy most elengedhetjük magunkat, tehát akár még betegek is lehetünk. Tehát próbáljunk meg, azt mondja a szakember, évközben is köztes pihenés beiktatni, nem feltétlen üdülés formájában, mert nyilván ennek ugye van anyagi vonzata is, hanem a mindennapokban találjuk meg azt, hogy hogyan tudunk lazítani. Ez nem úgy megy, hogy akkor egy hetet megnyomok, és akkor majd a hónap végén alszom két napot, mert aludni is minden nap kell, mondja a szakember. De tartsunk mindenféleképpen digitális detoxot, ez az egyik legjobb megoldás. Én az utóbbi időben elkezdtem lehalkítani a telefonomat, mert folyamatosan jönnek az értesítések, és már így összeugrik a gyomrom. Tehát imádom, amikor valaki hajnal kettőkor küld nekem üzenetet, messenger üzenetet. Ugye a rádió miatt nekem mindig be van kapcsolva a telefonom, van rajta ugye hang is, de már így napközben, hogyha elég, hogy felvillan és látom, akkor úgy szoktam hajni. De hogy tényleg, tehát valaki nem tud aludni, és akkor azt mondja, hogy de jó, átküldöm már hajninak ezt a cikket hajnal kettőkor, köszönöm szépen, jön az messenger üzenet, összeugrik a gyomrom, hogy úristen, mi történt, fölkelek, ránézek, aztán tiszta idegbe leszek. Tehát hogy figyeljünk már arra is, hogy kinek mikor küldünk üzenetet egyrésztről, másrésztről pedig tényleg, ha pihenni szeretnénk, akkor minden eszköz kapcsoljunk ki, mert hogy ezek a folyamatos értesítő hangok tényleg az embernek megtépázzák az idegrendszerét. Állandóan jönnek a hívások, az értesítések, tehát tulajdonképpen már nem tudunk arra figyelni, hogy szeretnénk pihenni. Tehát azt mondja a szakember, nyaralásnál detox, mármint hogy ilyenfajta ilyen technikai detox, amit vessünk be, és évközben is próbáljuk megtalálni a pihenés módját, egy wellness fürdőzés, egy kis kirándulás feltölthet minket a hétköznapokon, és így legyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédő iskolája. A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. Fesztivált rendeznek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédő iskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
4: Állatvédelem témakörben évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosításban még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekkel kezd egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
3: A roma holokauszt áldozataira emlékeznek Nyíregyházán. A rendezvényt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. A cél, hogy emlékezzenek azon roma emberekre, akik a II. Világháború idején a náci üldöztetés és népirtás áldozataivá váltak. Július 31-én délelőtt az északi temetőben a roma holokauszt áldozatainak emlékművéhez várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyer régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap íjász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösség oldalán érhető el. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsit fűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek, majd újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Hamarosan az lesz a témánk majd, hogy mikor fussunk nyáron. Hát én se télen, se ősszel, nem futok tavasszal sem. Egyébként nyáron meg pláne, szóval így megpróbáltam tavaly nyáron komolyan futni, így be is melegítettem, ahogy kell, kifutottam a sarokig, úgy éreztem, hogy most mentőt kell hívni, mert milyen meghalok, nyilván a technikám se jó. Aztán jött velem szemben két srác, akik beszélgettek, félmeztelenül futottak, és még a levegőt se vették gyorsabban, tehát ők így kocogtak. Én meg nem akartam mondani ott összeesve az áróparton, hogy egyébként kb. 30 métert tettem meg. Nem az én sportom egyébként ez a futás. Gyaloglást akármennyit, tempósan is, nem tudok futni, kész. Úgy érzem, hogy az összes végtagom össze-vissza mozog, tehát nem úgy, ahogy kellene, nem jó a technikám se. Súlyzózás, tényleg, tollaslabda, szkvas, bármi jöhet, ez a futás, ez borzasztó. Minden esetre nagyon sokan futnak, és minden elismerésem az övéké, de egyáltalán nem mindegy, hogy nyáron mikor futnak azok, akik futnak, és hamarosan tényleg ebben a témában hozok egy kis segítséget.

A folytatásban pedig az lesz a témánk, hogy nagyon-nagyon-nagyon meleg, ugye egész nyáron ez volt a jellemző, de nagyon sokan mégis szeretnek ugye nyáron is futni. Most nem kell lemondani a futásról kánikula idején sem, azonban nyilván van pár dolog, amire érdemes ilyenkor odafigyelni. Nos, ha 35 fok fölé kúszik a hőmérséklet, akkor az ember nyilvánvalóan nem túl egészséges dolog, ha kimegy futni. Nincs arra szükség, hogy a tikkasztó melegben fussunk, mindenfele egyébként a világ vezető futó magazinjai is arról írnak, hogy lehet nyáron futni, csak oda kell figyelni, bizonyos aranyszabályokat be kell tartani. Nos, az aszfalt és a városi környezet tovább fokozza a hőséget, ilyen időben érdemes árnyékot biztosító fák között futni. Fontos szempont a tengerszint feletti magasság is, hiszen a hegyekben, a fák lombjai alatt akár 6-9 fokkal is hűvösebb lehet, mint bent a városban. Természetesen a kora reggel és a késő este sokkal alkalmasabb a sportolásra, mint mondjuk a déli órák egyértelműen. Meleg időben mindenki rosszabb tempót tud teljesíteni, romlik a teljesítmény, tehát nem olyan, mint amikor ideális körülmények között fut, érdemes ebből tehát lentebb adni, nem egóból, hanem érzésből kell futni, tehát nem most feszegessük a határainkat, az egyéni csúcsok megdöntésére a kánikula egyáltalán nem alkalmas, a tempófutások lehetnek valamivel rövidebbek, és nem árt néha extrém pihenő időket is beiktatni. Kánikula idején a nappali futás esetén a világos színű, az arcot és tarkót is árnyékoló könnyű lazaruházat az ajánlott. A napszemüveg is tulajdonképpen egy alapkellék. A vizes törölköző és a karpánba helyezett jégdarabok is sokat segíthetnek a külső hűtésben. Érdemes úgy megtervezni az útvonalat, hogy legyen a közelben vízvételezési lehetőség. Egyrészt a folyamatos hidratálás, másrészt pedig a fej, a haj és a test hűtésére. Rövid távon is fel lehet készíteni a szervezetünkre váró megpróbáltatásokra, ugye a testet, a naponta megismételt forró fürdő, szauna, gőzkabin például az extrém hőhatásokra edzi a szervezetet, a mindennapi rövid hidegzuhany is alkalmazkodóvá teszi a testet az extrém viszonyokhoz. Figyelni kell a pulzus, teljesen normális, hogyha az ember pulzusa a melegben felmegy, hiszen a szervezet küzd, hogy megőrizze a normális hőmérsékletet. A folyadékvesztéstől nő a vér viszkozitása, besűrűsödik, így a szívnek is komolyabb erőfeszítést kell tennie azért, hogy mindenhova elpumpálja vért. A pulzus maximum 5-6 ütéssel érdemes megszokott fölé engedni, és hát ezen érték felett már szükségessé válik a pihenő, ezt is figyelembe kell venni. És fontos, unalomig ismételt tény, hogy a futás előtt és után is létfontosságú a folyadékpótlás. A folyadékvesztés mértékét úgy lehet a legegyszerűbben kiszámolni, ha a futás előtt és közvetlenül utána is megmérjük a testsúlyunkat, a különbség pedig maga az az érték, amelyet víz formájában pótolni kell. Lehet tehát nyáron, meleg időben is futni, csak sok mindenre oda kell figyelni, és a szervezetünknek is hát tulajdonképpen egy kicsit kímélő üzemmódot kell biztosítani. Tehát ne ilyenkor feszegessük a határokat, és kerüljük azokat a helyeket, ahol a hőség nagy, aszfalt, belváros. Menjünk az erdőbe, a fás ligetek felé, és fontos a folyadékpótlás is, illetve nagyon jó kis futócuccok vannak ma már, de amelyik műszálas, az például egyáltalán nem alkalmas nyáron a melegben a futásra.

0: Sok szülő rémálma az, hogy nem eszik a gyerek. Dobák Zita dietetikus rengeteg jó dolgot mondott már nekünk az elmúlt adásokban, hogy hogyan lehet a gyereket rászoktatni arra, hogy mindent megkóstoljon és egyen. De talán amikor a szülők kezek közül idézőjebe kicsúszik a gyerek, magyarul becsengetnek, vagy elkezdődik az óvoda, akkor talán nehezebb a dolga a szülőnek, vagy mégsem, most kiderül. Dobák Zita dietetikus van velünk a vonaltól végén. Szia!
1: Köszöntöm a hallgatókat, szia!
0: Na, a csorda szellem az jó-e? Tehát, ha egy gyerek kiköpi a paradicsomlevest, akkor kiköpi a többi, vagy ha egy gyerek megeszi a többi is. Hogy tapasztalod?
1: Ez attól függ, hogy az, aki kiköpte, az mennyire megy utána a többiek, tehát mennyire van funkciója a csoportban, tehát ő mennyire egy ilyen vezéralkat. Ha nem egy vezéralkat köpte ki, akkor általában azért nem annyira figyelnek erre föl, de ha mondjuk a legmenőbb srác köpte ki, és azt mondta, fúj, ez nem jó, akkor valószínűleg követni fogják. Ez nagyon gyakori, de erre nagyon-nagyon jó a szerencsére a mostani óvodai hozzáállás, hogy azért kóstoljátok meg, és nagyon sokszor próbálják. Éppen ezért, aki mondjuk evészavaros gyerekkel küzd otthon, és bekerül az óvodába, a legtöbbször azzal jön haza a kisgyerek, hogy ő ott az óvodában mindent megevett.
0: Hm. És akkor otthon meg szülő meg kilódik, igen, és mert igen, a gyerek nem eszi meg.
1: Igen, a válogatóság korhoz, dolgokhoz, érzésekhez köthető. Ez egy nagyon bonyolult dolog, abban most szerintem ne is menjünk bele, de mindenképpen azt mondom erre, hogy egy vezéralkat, aki köpi a paradicsomlevest, akkor nagy valószínűséggel a többiek is fújogni fognak. Uh-huh. De ebben nagy szerepe van a pedagógusnak ott akkor, az óvodában. Sajnos az iskolában viszont már nincs ott a pedagógus, uh-huh. És ettől van egy ilyen hullám, hogy azért az iskolában elterjedt az, hogy hú, nem esszük meg. Holott azért most már arra törekszik azért a közétkeztetés is, hogy azért finom is legyen az egészségesebb, vagy a csökkentett só, csökkentett cukor mellett is az az étel.
0: Mit tapasztalsz egyébként, hogy a gyerekeid ovisok dietetikus szemmel jó, amit kapnak? Étel?
1: Hát igen, én ezt így nagyon szúró szemmel szoktam Nyilván. Figyelni. Vannak benne hibák, tehát én nem köntörfalazok, tehát dietetikusok állítják ezt is össze, de előfordul, hogy valami vagy spórolás, vagy figyelmetlenség szempontjából a közétkeztetési rendeletet nem mindig tartják. Azt kell laikusként a szülőnek figyelnie, hogy azért a zöldség, gyümölcs, zöcsöt minden nap megkapják friss formában legalább egyszer, hogy legyenek teljes körlésű péksütemények a héten, hogy ne csak növényi termékeket kapjanak, hanem legyen ott az ebédnél fehérje, tehát ha mondjuk egy pénteki ebédről van szó, akkor oké, hogy nincsen hús az ebédbe, de mondjuk valamilyen fehérje forrás, tojás, tejtermék szerepel ott az ebéden. Tehát ezeket mi is nyomon követhetjük. Én nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy változatos. Tehát az, ami a célja is azért egy óvodai étkezésnek, hogy minél többféle ízt, ételt bemutassunk a gyerekeknek, hogy minél változatosabb, minél magasabb vitamin tartalma legyen, arra azért ők abba a keretben törekszenek.
0: De szoktál a gyerekeknek csomagolni pluszba kaját, ha mennek az óviba, vagy elegendő, amit ott adnak?
1: Hát az óviba úgy szoktunk menni, hogy reggelizünk. Aha. Indul. Csomagolni ugye nem nagyon lehet, tehát nem nagyon találkoztam még olyan óvodás anyukával, aki mondjuk tudott volna szendvicset csomagolni neki. Uh-huh. Tehát inkább az van, hogy amikor megyek értük az óvodába délután, akkor már, ha olyan az ebéd, ami mondjuk energiában nem túl sok, akkor keresik azt, hogy akkor mit is lehet menni. Én tudatos a szülőként, meg dietetikusként azt tudtam, meg tudom tanácsolni a szülőknek, hogy nem kell őket az édességről leszoktatni, hanem arra kell megtanítani, hogy a gyümölcs legyen az a fő energia, sütemény, forrás elsősorban délután, amit keresnek szezonálisan, és utána lehet esetleg kedvezni nekik olyan dolgokkal, amit ők is szeretek, egy jégkrém, vagy egy túrórudi, de ne az legyen az elsődleges ott délután, hogy akkor fú, minden több édességgel, gumicukorral.
0: Ja, hogy már az a várja a szülőt, a gyereket?
1: Igen, hát nagyon sokan, vagy akár van egy olyan rendezvény, és küzdenek tudják a szülők, hogy más nem tudatosabb szülő beviszi a chipset, vagy beviszi az olyan típusú készterméket, amit nem biztos, hogy annyira szeretne volna. Ez kivéthetetlen. Azt kell megtanítani a gyereknek, hogy ő, ha van lehetőség mondjuk egy gyümölcsre, akkor azt is megegye.
0: És itt akkor nagy a hangsúly, mert igen, akkor ez már igen. Megvan. Egyébként mit tapasztalsz, a szülők többsége reggelizve viszi be a gyereket az óviba, vagy majd ott teszik?
1: Őszinte szóval nem tudom, mert nem interjú voltam.
0: Jó, hogy nem szoktatok el. Mert azt hittem, hogy megtudják, hogy dietetikus vagy, és mindenki 86 ezer kérdést föltesz neked rögtön.
1: Nem hiszem azért ezt így fű alatt tartani. Már csak azért is, mert nem akarom őket. Tehát hogy ez mindenkinek a saját vonala, hogy ki hogyan. Én azt gondolom, hogy akiket így ismerek közelről, ők azért mindenki úgy engedi el, hogy reggelizett, hiszen elég korán kelnek az én gyerekeim, 8:30-kor van ott a benti reggeli, az elég késő ahhoz, hogy biztos, hogy már nagyon éhesek lennének, tehát én nekem eszembe sem jutna, hogy reggeli nélkül engedni.
0: Tehát akkor meg reggeliznek, nem tudom, 7 óra körül, ugye?
1: Így van.
0: És akkor 8:30-kor van egy ottani reggeli.
1: Így
0: és
1: van.
0: Akkor még 10 óra is van?
1: Van egy gyümölcs, igen.
0: Gyümölcs. Meg egy ebéd.
1: Igen, ilyen fél egy magas.
0: Folyamatosan esznek a gyerekek, akkor így van, ez rendben. Köszönöm szépen, legközelebb kaja helyett koffeinezünk egy kicsit. Köszönöm szépen.
1: Jó, én is, köszi, sziasztok.

bakancslistás helyet keresünk fel a következő percekben. Egy olyan úti célt hoztam ugyanis, amely sokaknak ilyen vágyálom, nem véletlenül. Ez Új-Zéland. A föld egyik legtisztább, legvadregényesebb és hát legkülönlegesebb természeti kincsekkel megáldott szigete. A csendes óceán délnyugati részén található ország két fő szigetből áll. Az észak és a déli szigetből, valamint több kisebb szigetből is. Az ország lakossága körülbelül 5 millió fő, a fővárosa Wellington, a legnagyobb városa pedig Auckland. Új-Zéland híres arról, hogy természeti szépségeiben szinte minden éghajlat és tájforma megtalálható. A hófötte hegycsúcsoktól, a buja zöld esőerdőkig, gleccserektől a forró gejzírekig, fjordoktól a homokos tengerpartokig, itt minden van. Az északi szigeten több aktív vulkán is van, köztük a Tongariro, amely a maorik számára egy szent hegy, még a déli sziget a Southern Alps hegyláncáról híres, benne Új-Zéland legmagasabb csúcsával, ez az Aroaki Mount Cook. Az ország különlegessége, hogy állat- és növényvilága nagyrészt endemikus, vagyis csak és kizárólag itt élő fajokat találunk. Ilyen például a nemzeti jelképüknek számító röpképtelen kiwi madár, amely a világ más tájain nem fordul elő. Nyilván már nem tud elrepülni, bocsánat a megjegyzésért. Az őslakos maorik kultúrája is lenyűgöző, hagyományos faragott szobraik, táncaik, a szertartásaik az egész világon ismertek. Új-Zéland nem csak a természetkedvelők paradicsoma, hanem a filmrajongóké is. Az ország világhírneve még inkább megnőtt, amikor Peter Jackson itt forgatta le a Gyűrűk ura trilógiát, aztán a Hobbit filmeket is. A filmek lenyűgöző tájai, középfölde hegyvonulatai, a Rohan mezők, Mordor sötét vidékei, vagy Hobbit falva idilli dombjai mind-mind valós helyszínek Új-Zélandon. Hobbiton például Matamata város mellett építették fel, és a mai napig látogatható, mint valóban belépnénk Tolkien világába, olyan ez. A Gyűrűk ura forgatása egyébként óriási hatással volt az ország turizmusára, hiszen évente több százezer rajongó érkezik csak, és kizárólag a mai napig azért, hogy végigjárja a film ikonikus helyszíneit. De más hollywoodi produkciók is forgattak itt, például a King Kong vagy a Narnia krónikái egyes jelenetei is új-zélandi tájakon készültek. Ha valaki abban a szerencsés helyzetben van, hogy ellátogat Új-Zélandra, akkor feltétlenül nézze meg Queenstown városát, amely a déli sziget egyik legnépszerűbb turisztikai központja. Ez a település az extrém sportok fellegvára, legyen szó bungee jumpingról, raftingról vagy hegyi kerékpározásról. Ha valaki inkább a nyugalmat keresi, akkor Milford Sound fjordvidéke az úticél, amit érdemes kiválasztani, a Franz Josef Gletscher vagy éppen a Rotorua gejzírmező. A maorik vendégszeretete, az európai gyarmati építészet, a modern városok és a világ egyik legbiztonságosabb, legtisztább országa teszi Új-Zélandot felejthetetlen úti céllá.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom és átadom a szót Dékán Pistinek, de előtte még egy-két program. Nem mondom el az összeset, ami a weboldalunkon van, de egy-kettőt mindenképpen. Új időpontja van a lapozgató könyvklubnak, de a téma változatlan, Jane Austen regényei, mindez július 21-én a könyvtárban. Gasztronómiai fesztivált szerveznek július 25-én a Sóstói Múzeumfalu és a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Intézetének közös programja ez. Tűz fölött, föld alatt rengeteg gasztronómiai és régészeti program esemény várja a kilátogatókat. Folytatódik az estézés a Sóstói Múzeumfaluban legközelebb július 17-én, amikor is rendhagyó tárlatvezetésre hívják, várják az érdeklődőket. Pál István szalonna Kossuth Díjas népzenész közreműködésével, sötétedés után fejlámpával. És 20. alkalommal szervezik meg a Panyola Festet július 31-től. Fellép többek között a Tárkányművek, a Parnograszt, a Gippó Cirkusz, a Kelet Brass Band, a Folkerror, a Szatmár Banda és még sokan mások. A programokhoz jó szórakozást kívánok, további programok, hírek, események a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Találkozzunk hétfőn is majd újra itt a Best FM-en. Így kellemes hétvégét és szép délutánt is kívánok. Szendi Hajnit hallottam, itt a 103.9-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismerések a bíróságok napján flamingó fiúkák keltek ki a Nyíregyházi állatparkban. A természettudományokat népszerűsítették. Kis Dániel vagyok. Elismeréseket adtak át a bíróságok napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a Nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a Nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémia Kispárdai, valamint Éles Krisztián József a Nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a Nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekaserit, a Nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Történetében először keltek ki flamingó fiókák a Nyíregyházi állatparkban. A kolónia 6 egyeddel gyarapodott, de a madarak még további tojásokon ülnek, közölte a park. A madárvilág óriás röpdében a csilei és rózsás flamingók is sikeresen szaporodnak, ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingó félék a természetben és hatalmas kolóniákban költenek. A közleményből kiderül az is, hogy a frissen kikelt flamingó fiókáknak még nincs rózsaszín tollazatuk. Testüket puha, szürk és fehér pehely borítja, és csőrük is csak később nyeri el jellegzetes formáját. Látványos kísérletekkel népszerűsítette a természettudományokat a Nyíregyházi Egyetem. Sikeresen tartotta meg az intézmény a fizika és kémia súlyát, amelyre idén a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályból érkeztek érdeklődők. A programot a nyári természettudományos tábor keretében szervezték meg, tudatta az intézmény. A bemutató célja a szórakoztatás mellett az volt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok iránt. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Az előrejelzések szerint, míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és perzsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

3 perccel 3 óra után, ez már a péntek délután, ma is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, és nem sokára időjárási adatokat hozok, miközben pörögnek a legnagyobb dalok, indulunk J-Lo-val, a Play után majd még Bionex is énekel.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

A Privét Zámoson méghozzá Ricky Martinnal és Mejával itt a legnagyobbak között ez a Best FM, és már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Nagyon füllett az idő odakint, 34-35 fok is realizálódhat a hőmérőn. A napot egyszer-egyszer takarja el, felhő esőre készülnünk, nem érdemes. Magasabb UV adatokra, annál inkább a gombák szintje továbbra is magas, mely tüneteit okozza. Ez a hétre a legnyugodtabb napunk, holnap ugyan emelkedik a hőmérséklet, akár 35-36 fok is lehet, de akkor majd záporok, zivatarok érkezését várjuk, és a vasárnap pedig már visszaeséssel vár minket. A hétfőben újra csak 26 fokos csúcsokat tapasztalhatunk, majd jönnek a szeles napok, nagyjából szerdáig bezárólag. Hát ezek a friss előrejelzések, nem a legjobbak, azt gondolom, de jönnek a jó dalok, a Dirty Dancing, Product GMB-vel és Carlos Santana-val, Rácz Gergővel, valami Warren G-vel, pedig a Regalate.

Lenny Kravitz, aki énekelt a The Chamber után egy kis fejlesztés, egészen pontosan fókuszban a vasút. A három hónapon át tartó, mint egy 3,2 milliárd forintos pályakarbantartási munka ezerrel pörög Mezőzombor és Nyíregyháza vasúti szakaszán, mert már többször beszámoltam, beszéltünk. Lényegében itt a sebességkorlátozások, a biztonságosabb közlekedés, a megbízható menetrend és a többi és a többi, ez a fejlesztés mozgató rugója. Még azért van idő a munkátok befejezése előtt, tehát nyilvánvalóan továbbra is korlátozásokra kell számítani, de már látszik a végeredmény, méghozzá a felújítás tervek szerinti haladását követően majd szeptembertől 120 km/órásra. Emelik ezen a szakaszon a sebességkorlátozást, tehát így lehet majd sokkal gyorsabban eljutni A-ból B-be, tájékozódjon. Annyiregyháza.hu-n a cikket ma is megtalálja. Egy újdonsággal folytatjuk legalábbis itt a Best FM-en, a Dal 2020 nyomán a zenevonat már pörög.

még meg is. A Soul Wave dalát hallottuk, énekeltük Masalkó Dáviddal, ez volt, a valaki mondta, a legnagyobbak között, ez a Best FM, és majd Gloria Estefánnal, a diszkó királynővel folytatjuk a Turn the Beat Around előtt, pedig beszélgessünk az e-rollerekről, a rolleresekről, a balesetek statisztikája elképesztően magas, egy beszámolót talál egyébként a nyíregyháza.hu. Az év első felében közel 1200-an sérültek meg rolleres balesetben, ketten meg is haltak. A beszámoló szerint, illetve a rendőrségi infók alapján ezek javarészt fej és mellkas sérülések, mert ugye a rollernek a kormánya viszonylag magasan van, melyen átesve orra bokunk, fejre esünk, és ugye megütöttük a mellkasunkat, megütjük a fejünket. A balesetek általában ilyen jellegű sérüléssel járnak, meg a térd, na meg a könyök, meg a válltörések szoktak még jelentkezni, pláne abban az esetben, mikor többen utaznak a rolleren, az első átesik a másikon, ja Istenem, óriási a probléma ezzel kapcsolatban. Folyamatosan megy az egyeztetés az e-rollerekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotásáról, hogy hogyan lesz még ellenőrizve, még igazából az is kidolgozás alatt. Tényleg valamit tennünk kellene. A bukós isakot mindenkinek azért ajánlom, és hozom a dalokat méghozzá a Gloria Estefan féle Turn the Beat Around után Shakira énekel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És szaladnak a péntek perce, és miközben jönnek a legnagyobb dalok a következő órában is. 3 óra ugyanis azonnal. Dani híreit követően pedig már majd a Pizzamafia játékában várom kommentjeit, hozzászólásait. Facebook oldalunkat érdemes keresgetni, már most Best FM Nyíregyháza.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdő befizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: Hozzál otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és friss istfelőket alig egy óra alatt. 4-es huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán. Petkupára készülnek az egyetemisták. Keresik a 2027-es évmadarát. Kis Dániel vagyok. Gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Máté Szalkán. A beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg. 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Szombaton elrajtol az első egyetemi petkupa. A hallgatókból álló csapatok a Bodrogon és a folyó árterében gyűjtik majd a hulladékot. A Nyíregyházi Egyetem a Nyepet csapattal vág neki a küzdelmeknek. Az intézmény tavaly a tiszai petkupán már részt vett. A csapatban ott volt a Lúnyai Mennyhért szakkollégium tanárelnöke is. Dobróné Tóth Márta örömét fejezte ki az idei indulás kapcsán.
6: Összejött egy olyan egyetemi csapat, ahol 8-10 egyetemista fog most versenyezni, és hogy mi a tapasztalatainkat és a tudásunkat átadhatjuk nekik. Már március óta szinte készülünk minden héten, és hát mindent átbeszéltünk, úgyhogy nekem azért volt nagyon megható akkor, mert az, hogy egy egyetem képviselhet egy ilyen nagy versenyt, egy ilyen országos és már nemzetközi hírű versenyt, ez azért egy nagyon nagy dolog. És az, hogy mi ott lehettünk, és hogy tehettünk így a környezetért, természetért, ez egy másik nagyon nagyszerű dolog szerintem, és remélem és bízom abban, hogy a hallgatóinak is hasonló érzéseik lesznek. Fejlesztettük a hajót, most könnyebb kell, hogy legyen, úgyhogy bambuszokkal cseréltük ki azokat a fa elemeket, amelyek nehezek voltak.
5: Július végéig lehet szavazni a 2027-es évmadarára. A jelöltek ezúttal az éjszakai ragadozók közül kerülnek ki. 3 olyan bagolyfaj közül lehet választani, amelyek mindegyike előfordul emberi közönségben valamilyen formában. A közönség a gyöngybagolyra, a macskabagolyra és a füleskovikra adhatja le voksát a Madártani Egyesület honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

3 perccel járunk, 3 óra után a játék elindult, a héten utoljára vehetünk részt a Pizza Mafia játékában, melyben ma is megnyerheti a szuper pizza menüt a Gusztóval és a bolognese pizzákkal, melyeket majd a 4 órai hírek előtt sorsolok, mint ahogy ez lenni szokott. Keres a bejegyzést Facebook oldalunkon.

Dance with me tonight, Olimers, aki énekelt, és itt a Hooligans csapata az eljátsz a gyémánt. Előtt pedig fókuszálunk játékunkra, Pizza Mafia játékára, mely ebben az órában pörög itt a Best FM-en. Keres a ma is bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, arra vagyok kíváncsi, hogy milyen színű cipőt visel ma. Ilyen egyszerű kis játékunk van, csatlakozzon hozzá, és legyen szerencséje. Közben megjönnek a dalok, ha a Hooligans-szel az eljátsz a gyémánt, Janet Jackson, Art Avenue csapata, ez a trió pörög.

Az Arts Avenue dalát csak azért is szerelem címmel hallgattuk, és a Dangerous jön. Cardinal Official mindjárt pörög. Előtte pedig egy nagyon egyszerű játékról néhány gondolat, arra voltam kíváncsi, itt a pénteki Pizza Mafia játékában milyen színű cipőt választott a mai naphoz. Képeket is nyugodtan csatolhat, és tényleg nem fogok most minden hozzászóláson végig menni, csak néhányba szemezünk vele, és ne feledje, ha hozzászól játékunkhoz, akkor megnyerheti a Pizza Mafia nyereményét ma is, egészen pontosan a 4 órai hírek előtt. A Super Pizza menüben a Gusto és a Bolognese pizzák, meg holnap már át is vehetőek. Na nézzük az üzeneteket. Jelenleg semmilyen. Edina üzenete. Az emojikból azt gondolom strandon van, jó kikapcsolódást kívánok. Zsanett pedig egy kis szandis képet küldött. Jolán pedig rózsaszínben ment dolgozni, ilyen képet kaptam tőle. Egyébként javarészt fekete cipőt hordanak, vagy munkavédelmi papucsokról kapok képeket, meg cipőkről. Mindenkit is regisztráltam. Folytatjuk dalokkal, Cardinal Official-lel, Akon-nel, közösükben a Dangerous után Azaria introvertált dal, és majd Sol Alma is mindjárt becsatlakozik.

Tolodol, és majd karamellel folytatjuk a Használd a szíved, már be is készítve, a Pizza Mafia játéka pedig nagyjából fél időben van, még egy fél órája megfogalmaznia válaszát a kérdésünkre, mert Facebook oldalunkon talál Best FM Nyíregyháza. Milyen színű cipőt választott a mai naphoz? Hát ennyire egyszerű játékot a héten nem játszottunk, és 4 órai hírblokkunk előtt pedig sorsolunk, akkor megtudjuk, hogy ki a szerencsés, aki holnaptól majd haza is viheti a Gusta és a Bolognese pizzákat a Pizza Mafiától. Képeket is kapok, javarészt egyébként a világosabb színű papucsokat választjuk. Na meg itt vannak a munkavédelmi cipők, melyek sötétek, melyek szürkék. Barbara képet is csatolt, azt írja, most fehér papucs, mert a bal csinál vagyunk. Jó pihenést kívánok. Ildikó, mezitláb vagyok. Szerintem az ilyen nagy melegben ez a legjobb. Melinda annyit írt, hogy papucs. Rita pedig így válaszolt, jelenleg se cipő, se semmi más, hűsöl a lábam a csempén. Így érkeznek üzeneteink, várom még az ön hozzászólását, van idő, fél időben járunk, tehát idejének el karamell, ez a Használd a szíved!

jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

hogyha felvettem a kesztyűt. Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

anyám mondta, melyet dudolhattunk, melyet hallgathattunk, és a Let's Go-val a Something című dalon egészen pontosan irány a diszkó, klubok, még előtte. Megnézzük a játékot, hogyan állunk ennek kapcsán, hiszen már csak 20 perce van, hogy megkeres a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ott kell ma is hozzászólni ehhez az egyszerű játékhoz, milyen cipőt választott a mai naphoz, így várok üzeneteket. A legszerencsésebb hallgatónk, aki ír, ő pedig megnyerheti a Pizza Mafia ajándékát, a Super Pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. Ahogy említettem, nem megyek minden üzeneten végig, de mindenkit is regisztrálok. Ágnesét azért mindenképpen olvasnám, mert mezítláb van az irodában. Tök jó lehet ez a munkahely. Egyébként fekete papucsot választott. Itt van Évi, üzenet semmilyen, itthon dolgozom. Ez is milyen jól hangzik. István pedig csak egy képet csatolt. Ez is mindenképpen egy regisztrációt ér. Folytatjuk dalokkal. Itt van a Let's Go és a Something, után majd Filó nyári dalocskája, Jó, ha itt vagy címmel. Lutrisa McNeil pedig a trió végén.

Fél után egy villám fókusz itt a játékunk végéhez közeledve, ugyanis már csak 10 perce van, hogy keresse a bejegyzést Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Ott kell hozzászólni, ott kell képet csatolni, esetleg egy sztorit írni annak kapcsán, hogy milyen cipőt választott a mai naphoz, a melóhoz, vagy a pihenéshez, a ház körüli melóhoz, akárhogy is várok üzeneteket, hiszen ne feledje, ha hozzászól, már regisztrálni is tudom, aztán nem sokára. 10 perc múlva, na hírek előtt már majd a nyertessel jövök. Addig énekel

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Elszaladtak játékos perceink, itt van mindjárt 4 óra, amikor majd a közlekedéssel foglalkozunk itt a Best FM-en. Dani már javában igazítgatja jegyzeteit, én pedig sorsoltam, hogy megtudjuk, hogy ki a mai szuper pizza menü, mely a héten utoljára volt nyereményként, legközelebb ugye majd hétfőn játszunk, akkor újra kisorsoljuk a szuper pizza menüben Augusta és a bolognese pizzákat. A mai játékunkban pedig a lábbelije érdekelt, hogy mit választott a mai naphoz, milyen színe van, így vártam üzeneteit ebben az órában. Nézzük, ki nyert? Az üzenet nagyon egyszerű. Jelenleg mezítláb vagyok. Emesa írta. Gratulálok, jó étvágyat kívánok öné a szuper pizza menü. Holnaptól már át is veheti a pizzamafiáéktól. Köszönöm mindenki figyelmét, hozzászólását, a hétre lezártuk a pizzamafiás játékot, melyet majd hétfőn indítunk újra. Most pedig adjuk át a helyünket, jön Dani, na meg utána a közlekedési hírekkel érkezem.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és friss istelőket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
4: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
5: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
4: Akár hitelre.
5: 10% kezdőbefizetéssel.
4: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
5: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Sóstóhegyi intézmény az év állott védőiskolája. A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. Fesztivált rendeznek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állott védőiskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
7: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédőiskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
6: A roma holokauszt áldozataira emlékeznek Nyíregyházán. A rendezvényt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. A cél, hogy emlékezzenek azon roma emberekre, akik a II. Világháború idején a náci üldöztetés és népirtás áldozataivá váltak. Július 31-én délelőtt az északi temetőben a roma holokauszt áldozatainak emlékművéhez várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyer régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap íjász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösség alán érhető el. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A polenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

3 perccel járunk 4 óra után, továbbra is nálunk szólnak a legnagyobb dalok a közlekedési infók mellé, hiszen most azzal foglalkozunk ebben az órában, hogy mivel találkozhat közútjainkon. Bármit lát, egészítse ki listámat. 30 333 103, ki ez nagyon meleg van.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

Magdi énekelt az Elmegyek című dalit a legnagyobbak között. Milyen jó kis dúdolászás az autóban, ugye? A Millennium perceivel pedig folytatjuk, rá Williams dalát hallgatjuk. És a kis külterület, melyel kezdünk egészen pontosan a 49-es számú főúton, a 25-ös és a 48-as kavics között az M49-es autóúthoz kapcsolódó építési munkátok miatt fennakadásokra számíthat. A 41-esen is munkálatok Baktalóránházat térségében aszfaltoznak, a 26-os és a 28-as kavicskák között szakaszosan itt is kisebb fennakadások várják a közlekedőket. És ha már 41, akkor mindenképpen beszélnünk kell a traktorokról, a gépekről, a kombájnokról, az aratás elkezdődött. Így egyre többet találkozunk majd velük. Közútjainkon nagyon fontos a biztonságos közlekedés, mindenkit hazavárnak, a traktorokkal nem olyan egyszerű lehúzódni, úgyhogy nekünk kell jobban figyelni, ha szeretnénk őket megelőzni. Egyébként javarészt ők csak 30-szal mehetnek, egy-két kivétellel, egy-két helyzetben alakul ez másként. Türelmet kérek az úton közlekedőktől, ha erre jár, és észrevételeket pedig a belváros kapcsán. 30 330 3039. Ezek a Millennium percei, aztán nem sokára majd egészségesszenciánk, méghozzá mit tehetünk a demencia ellen témával 4:05-kor.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy.

0: Britney dala egészen a 2000-es évekig az elejére röpített minket a Stronger című sikerét hozhattam, hallgathattuk az autóban, dúdolhattuk, járhatott rá a lábunk, és már is mondom, hogy milyen akadályok vannak még a közlekedését értedően. Sóstói út, kórház előtt és a Bethlen Gábor utca új utca kereszteződésénél. Megsüllyedt közműfedél, ezek okoznak itt problémát, hiba elhárítás a nyírségvíznél. A toldi 85 előtt tartanak még a helyreállítási munkák, óvatosan bárhol is jár is. Továbbra is várom észrevételeit 33-33-303-9. Egészség eszencián kiindul csak 10 perc, demencia, és hogy mit tehetünk ellene, mindjárt kiderül.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
3: 10 perc. Nem nyitok poénnal azért, mert ez a mostani téma csak 10 perc rovatban, ez nem engedi meg azt, hogy itt most ezzel viccelődjünk. A demenciáról beszélgettünk a tegnapi nap folyamán, és megpróbáltuk megérteni azt, hogy tulajdonképpen mi a mechanizmusa egy ilyen jellegű dolognak, és hogyan lehet elkerülni. Ennek az első lépései megtörténtek, de tudtam, hogy ez a téma átcsúszik a mai napra is. Köszöntöm Önöket! A csak10perc.hu-n keresztül visszahallgathatják az adásokat. Érdemes is különben ezeket az adásokat visszahallgatni, mert nagyon értékes információkat tartalmaznak. Dr. Móri Gyulát köszöntöm, szia doktor úr!
4: Szervusztok!
3: Ott hagytuk abba, hogy?
4: Hogyha kikristályosodik az emberi agy működése, tehát egyre kevésbé kell tanulnod valamit, egyre kevésbé jelent kihívást valamit az életedben, mert megtanultad, akkor igazából megkezdődik az agy bizonyos képességeinek elvesztése, nyugodtan mondjuk ki, megkezdődik a leépülés. Ha összefoglalnám a tegnapi napot, akkor azt mondanám, és erről még ma beszéljünk, hogy ha valamiben már jó vagy, azt engedd el. Keres valamit, ami kihívást jelent. Ma itt azért nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen rengeteg tudás most már az internet miatt elérhető, szóval van ennek egy hasznos oldala is. Nézd meg, hogy én például bizonyos dolgot meg kellett javítani a kerékpáromon, hétvégén nem volt szerelő, rákényszerültem, és akkor kész. Elkezdtem kutakodni az interneten, ismereteket szerezni, beazonosítani, és akkor elkezdtem megjavítani valamit. Tehát mindenkit csak bíztatni tudok, hogy azért az épeszű kihívásokba, de vágjon bele, és csinálja. Vagy például...
3: Szedjétek szét az autóitokat.
4: Jó, hát ez a mézgaladárban működik, tudod, amikor ugye jön a ilyen elme intézetből kiszabadult beteg, és megjavítja az autót. Hát nem erre gondoltam. De például, nagyon egyszerű, hogy veszed fel a nadrágodat?
3: Hogy, Gyula?
4: Tehát, leülsz, vagy mit csinálsz?
3: Nem, én állva. Azért, mert egyensúlyoznom kell.
4: Így van. Tehát én sem ülök le nadrágot fölvenni, mert megtanultam állva fölvenni. Most már zoknit sem veszek felülve, azt is állva.
3: De menő aztán, vagy.
4: Ez várjál, jó. Mert hogy most várjál, nem, új dolgot találtam ki. Szereztem egy ilyen balanszlabdát, aminek ugye egy gumilabda az alja és egy műanyag lap a teteje, és az a lényeg, hogy arra felállok, és úgy próbálom meg felvenni a nadrágot, mert láttam egy videót, ahol egy ember feláll egy ilyenre, felveszi a két zoknit egymás után, majd felveszi a nadrágát. Tibi, olyanokat esek, mint egy órajtó.
3: Hát ez a te bajod,
4: csak
3: Gyula,
4: hát ez hülyeség. Nem hülyeség, ezt én meg fogom tanulni. Jó. Tehát ezek a lényegek, hogy olyan kihívások kellnek, engem ez nem frusztrál, ezt én élvezem, tehát mit jelent, ha nem frusztrálom, de élvezem.
3: Ne utánozzák a hallgatók, mert megint elkezdenek itt próbálkozni, és fognak jönni az e-mailek, meg üzenetek, hogy ennek a keze tölt el a másiknak a lába, Isten őriz, ne utánozzanak téged.
4: Jó, na az a lényeg, tényleg ne utánozzanak, hogy kutatásokról beszéljünk. Voltak olyan katolikus nővérek, amelyek egy ilyen közösségből felajánlották az agyukat tanulmányozásra, és egy folyamatos adathalmazt hozott. Mi volt a lényeg? Ha a metszetekben lehetett is látni szerkezeti leépülést, képzeld el, hogy a hölgyeknek a tudata, vagy ahogy mondjam, a szellemi képességei 100%-osan épek voltak. Tehát még akkor is működik a megtartása a gondolkodási úgynevezett kognitív funkcióknak, ha és amennyiben szerkezetileg már nem olyan a vérkeringés, és akkor nem úgy nézhet ki a történetek. Tehát ez nagyon lényeges, hogy ha és amennyiben egy aktív életet élsz kapcsolatban vagy mindennel, folyamatos feladataid vannak, és újra kell dolgokat tanulnod, akkor az agyadnak a működése, a plaszticitása, az megőrizhető. Tetszik érteni?

0: 94 év az életkorban, de úgy tudom, hogy talán van egy 100-101. Évet megélő rokon is, ez már most kutatás alatt van igazából. Tehát magyarul egészen komolyan kell vigyázni az agyadra. Tudod, hány évesen van az agyad a csúcson?
1: 52.
0: Csodát! Nem beszélsz haza, igaz?
1: Annyi jó, vagyok most.
0: Én ezért mondom, de hány évesen volt az agyad a csúcson?
1: Ja, hát akkor mit tudom én, 35-40.
0: Kettő, Tibi, kettő. Kettő évesen. Ekkor van a legtöbb összeköttetés a neuronok között, és ez a nagyjából 86 milliárd idegsejtel születsz. Egyre több összeköttetés alakul ki, és két éves korra alakul ki a legtöbb, és onnan elkezdődik a leépülés. Kettő éves korodtól. De mit csinálsz? Elkezdesz tanulni, és akkor ezek a történések nem jelentenek.
1: És vigyázok arra, hogy minél kevesebbet veszítsek.
0: Igen, és ilyenkor alakulsz ki te. Tehát amikor ugye veszítesz, az nem baj, mert hogy olyan dolgokat veszítesz, ami nem te vagy, mert az nem abba az irányba viszed a történését. Igen, de ez nagyon fontos, hogy az idegsejteknek a száma onnantól kezdve csökken, és azok maradnak meg, azok kristályosodnak ki, ami aztán téged fog eredményezni. Érted már?
1: Abszolút.
0: És ez a baj, hogy a korral ugye fixálódik, és lesz egy intelligens rádiellenző tudásod, amit összeraktál, és a legtöbb ember itt abba hagyja ezt az egész folyamatot. Ezt nem lehet abba hagyni. Tanulj meg mindent, amit csak lehet, amit megtudsz, minden. Nem fontos, hogy hasznos a tudás, vagy nem. Akkor megint, ugye én nem tudom, te mit művelsz, de én például most megpróbálok, ne tudd meg, mennyire nem egyszerű, görkorcsolyázni hegyen.
1: Hát az nem
0: felfelé,
1: egyszerű.
0: Ez felfelé, nem akkora probléma, lefelé, hát nem merek még lefelé, mert ez furcsa nagy történet.
1: Hát nem, mert hogy állsz meg, hát ugye ott mindig
0: fékezett. Igen, a megállásnak a technikáját meg kell tanulni bármilyen sebességről, nagyon komoly kihívás. A amerikai filmekben láttam, és gondoltam, kipróbálom ezt a baseball kesztyűs labdadobálást. Próbáltad már?
1: Egyszer igen, de nem ment.
0: Na ez a baj, mert hogy mi jobb kézzel dobsz, addig rendben van, de a labdát elkapni ballal kell.
1: Igen.
0: Ehhez mi nem vagyunk hozzászokva. Tehát nagyon komoly kihívás. Egykerekű biciklire visszaszálltam, hát megint nem fog csinálni rajta semmit. Eddig sem voltam nagyon ügyes rajta, de most megint nullán vagyok. A tudományos dolgokat követem, mivel nagyon tetszik egyszerűen, csak azért, mert tetszik, hogy ismerkedem az olasz nyelvvel, és igazából az AI-t vegzálom, és majd erről beszélünk, tehát ez egy állandó kihívás nekem, hogy a mesterséges intelligenciával hadilában állok.
1: Mit vitatkozol vele? Hát most...
0: Igen, ezt mondom, vegzálom, tehát igazából nekem az egy komoly kihívás, hogy tetten érjem, hogy nem jó. Most már hullámos vizen is állva próbálok meg szapozni, és most kitaláltam ezt a kájtozást, nem tudom, tudod, hogy mi ez, de az egy nagyon egy ejtőernyő tulajdonképpen, vagy egy nagyméretű ernyő, meg egy wakeboardeszka, és akkor az húz a vizen, és elképesztő jó dolgokat lehet csinálni. Hát eddig csak néztem, most úgy gondoltam, hogy előbb-utóbb bele kellene tenni. Magyarán szólva keresem az új kihívásokat. És azért, mert van egy olyan része az agyadnak, amit úgy hívnak, hogy első, középső, cinguláris kéreg. Mindegy, ezt nem kell megjegyezni, de az a lényeg, hogy úgy néz ki, hogy ennek a fejlettsége nagyon nagy mértékben döntő ahhoz, hogy mi történik veled. És ez egy hálózati csomópont, és a működése ahhoz köthető, hogy neked a mindennapok mennyire jelentenek kihívást. A mérete meg a működéséhez köthető, tehát a nap mindennapok minél nagyobb kihívást jelentenek neked, ez az agyi terület annál nagyobb, és annál kevésbé fog.
1: Engem szeret a jóisten, az utóbbi időben kapom az ajándékot bőven. Mondtad azt, hogy ütköztessük ezeket a dolgokat. Én nem vagyok ennyire harsány, de ugyanakkor egy másabb fajta világban teljesen más dolgok tetszenek most nekem, aminek próbálok utána járni. Nekem két fontos szempont van. Az egyik az, hogy én is észrevettem azt, hogy a labilitás az szerintem az embereknek a bevezetése abba a féle, mit tudom én, autópályára, ahol elindulnak a demencia felé. Éppen ezért erre nagyon figyelek az, hogy mondjuk történetesen, ahogy te is mondtad azt, hogy az egyensúlyi állapot az arra tudjak törekedni. Vannak tök jó gyakorlatok. Van ez a személyedző barátom, aki ebben nagyon profi, és mutatott ilyen jellegű dolgokat, én ezeket gyakorlom. Kettő. Jóga. Nagyon jó. Fú, ajánlom mindenkinek. Tehát az többféle szempontból jó, és nagyon ajándékot ad az embereknek. A harmadik pedig, amit én sosem csináltam, és nem tulajdonítottam neki,

0: óriási jelentőséget, ez pedig az elmének a kiürítése. A relaxáció, az önmagadba fordulás, a saját magadra való figyelés, a találkozás különben a belső éneddel, a saját magad gondolataival, ez nem olyan egyszerű, mint ahogy ezt most mi elmondjuk, hát próbálják ki, vagy nézzenek rá technikákat, és onnantól kezdve egy teljesen más énjét fogja az ember önmagának megismerni.
1: És kiváló, mert mikor mész a hegyre például egyedül, ez egy nagyon jó dolog. Igen. Rendben, akkor már csak egy rövid rész, és aztán még az mesterséges intelligencia, meg az emberi, vagy meg arról majd szerintem még ez a jövő héten beszéljünk. De
0: abszolút, egy fél mondattal el lehet intézni, mert elnézést csak az én szempontomból. Tök jó arra, hogy a saját magatok rabszolgái legyetek. Tehát, hogy az, aki átad mindent, és egyetlen egy dologban baromira nagyon jó, maga ez az egész rendszer, hogy el is kápráztatja az embereket, de pillanatok alatt átveszi tulajdonképpen a gondolkodásodnak a felelősségét. És onnantól már az ember nem kényszerül arra, hogy te találj ki, te gondolkozz, csak egyszer kapkodod a fejed, hogy úristen, megnyílik előtted egy világ, ez fantasztikus, csak előbb-utóbb ebbe a világba már te csak egy mellékszereplő leszel. Mert mindent a rendszerek fognak csinálni. Nem kell kitalálnod, nem kell gondolkodnod, nem kell, egyszerűen már csak használva leszel, miközben eddig te használtál. Ez a baj.
1: Na igen, és ha fogalmazzunk így, hogy eljutsz oda, hogy már a tudásod miatt csak használnak, és mindig ugyanarra, akkor meg fog indulni a demencia. Elképesztő különbségek vannak, és erről már nem fogunk tudni beszélni, de elmondom a jövő héten, mit szeretnék megbeszélni. Elképesztő különbségek vannak az agyi működésben, két emberben ugyanazon feladat elvégzésénél. Én most megvizsgáltam a mi első adásainkat ilyen szempontból, és nagyon-nagyon-nagyon érdekes tapasztalásaim vannak ezzel kapcsolatban, és meg fogjuk mutatni, hogy mi lett volna, ha akkor egy elektroenkefalogramot, tehát egy ilyen agyi hullámvizsgáló berendezést tettünk volna rád, ugyan rám a beszélgetés két oldalán lévő ember, és hogy mennyire mást mértünk volna, és mennyire más hatás lett volna.
0: Én nagyon jó voltam akkor is.
1: Szerintem ez zárszónak is tökéletes.
0: Jó, oké. Na, jó pihenést kívánunk hétvégére, tényleg letelt az időnk, ez csak vicc volt, nem vagyok én amúgy ennyire egoista, de amúgy igen. És találkozunk.
1: Szerintem minél hamarabb búcsúzzunk.
0: Jövő héten találkozunk. Köszönjük szépen, doktor úr. Szervus. Szép napot, szia.
1: Szervus.
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en. Csak

Brothers Company dalát hozhattam, fekszünk a strandon, amiután majd Amy Winehouse énekel a folytatásként, és nézzük is, hogy milyen üzenetek érkeztek, mire számolhat még az útjainkon. Első gondolatom továbbra is a munkagépekről szóljon, ugyanis elkezdődött az aratás, emiatt a 41-esen, a 4-esen is. Ma mire figyelni, óvatosan figyeljük az előzés kapcsán az érkezésünk helyét, ez nagyon fontos, erre több ízben felhívja a Kressz a figyelmünket, csak akkor biztonságos az előzés, ha látjuk, hogy hova érkezünk, ne menjünk bele vakon az előzésbe. Erre kérek mindenkit. Rendőrökre számoljunk, egészen pontosan mérnek, a Móri Zsigmond utcán, tudja, ott van egy új trafibox. Rendőri figyelem a Rákóczi Ferenc és a Pacsirta utcai csomópontnál. Sóstóhegy, Szellő utca, itt is mérnek, mindenhol is figyeljük a mutatót, óvatosan közlekedjen, várom kiegészítéseit. 30-33-30-303-9. Szébi Winehouse dala jön, aztán majd a jetlaggel az égen át, miután nézzük, hogy változik-e az üzemanyag ára.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy igazán jó lendületes dal az óra végére. Paul Johnsonnal, a Get Get Down-nal engedtük el a közlekedés perceit, és már is jönnek majd a friss hírek. Dani tájékoztat minket. Mi megnézzük, hogy mi a helyzet a Brent-olaj, illetve az üzemanyagok világpiaci helyzetét illetően. Úgy néz ki, hogy a hétvégén a stagnálás útjára léphetünk. Az elmúlt néhány napban komolyan drágultak az üzemanyagok, de legalább a hétvégére már nyugi van. A 95-ös 5,95-ért, a gázolaj 615-ért tankolható most, és ugye ez marad a hétvégére. A Brent olaj továbbra is felszálló ágban, 87-88 dollár körül mérhetjük a hordonkénti árát. A forint is gyengül, 318 forint az USA dollárral szemben, már 12 forint körül van a visszaesés az elmúlt néhány hetet tekintve. holtankoljak.hu, itt még infók, aztán jönnek a legfrissebb hírek. Aztán pedig a Titász tájékoztatóját hozom még hozzá a földmunkák, a kerti munkák kapcsán, hogy miről van szó. Öt után megbeszéljük.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
3: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, jacuzzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
4: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
5: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
4: Akár hitelre.
5: 10% kezdőbefizetéssel.
4: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
5: vagy 0670 555 02 12.
6: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Elismerések a bíróságok napján, flamingó fiúkák keltek ki a Nyíregyházi állatparkban. A természettudományokat népszerűsítették. Kis Dániel vagyok. Elismeréseket adtak át a bíróságok napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a Nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a Nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémi a Kispárdai, valamint Éles Krisztián József a Nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a Nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekaserit, a Nyíregyházi Törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Történetében először keltek ki flamingó fiókák a Nyíregyházi állatparkban. A kolónia 6 egyeddel gyarapodott, de a madarak még további tojásokon ülnek, közölte a park. A madárvilág óriás röpdében a csilei és rózsás flamingók is sikeresen szaporodnak. Ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingó félék a természetben és hatalmas kolóniákban költenek. A közleményből kiderül az is, hogy a frissen kikelt flamingó fiókáknak még nincs rózsaszín tollazatuk. Testüket puha, szürk és fehér pehely borítja, és csőrük is csak később nyeri el jellegzetes formáját. Látványos kísérletekkel népszerűsítette a természettudományokat a Nyíregyházi Egyetem. Sikeresen tartotta meg az intézmény a fizika és kémia súlyát, amelyre idén a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályból érkeztek érdeklődők. A programot a nyári természettudományos tábor keretében szervezték meg, tudatta az intézmény. A bemutató célja a szórakoztatás mellett az volt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok iránt. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsit fűfélék koncentrációja jelentősebb.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 óra múlt 4 perccel nálunk szólnak most is a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Dani hírei után pedig Tom Novival már indulunk is a Your Body után. Az Opus Titász infóját hozzom egészen pontosan a kerti munkák kapcsán. Egy kis óvatosságra intenek, kérnek minket, már is mondom, miről van.

Dudolta a Maroon 5, She Will Be Loved, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, és nézzük az Opus Titas tájékoztatóját. Arra kérnek minket, hogy nagyon figyeljünk a földmunkák kapcsán, főként azért, mert a kombájnok sem alacsony járgányok, és könnyen megtörténhet a baj, méghozzá azért, mert ha nem figyelünk, akkor a kombájnok vagy a magasabb gépek hozzáérhetnek a szabadon álló vezetékekhez, ezzel pedig nyilvánvalóan komoly veszély, komoly kockázatot vállalnak. Áramütés lehet a végeredménye, a tájékoztatót egyébként megtalálja a nyíregyháza.hu-n. A közleményben az is olvasható, hogy a balesetek túlnyomó része megelőzhető lenne, ha egy kicsit sikerülne jobban odafigyelnünk. Erre kérem én is, és már is hozom Wolf Katit, New Level Empire-rel. Ez a nem elég.

Ez volt az Insomnia Faithless dalát, majd a Kovályék Hála veled sikere váltja fel. Itt a listánkat tekintve néhány remek programot hoztam a folytatásban. Nyitott Porta program indul országszerte 19 térségben, 5 hétvégén átvárják majd az érdeklődőket október 4-ig bezárólag. A program kereteiben vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást, a növénytermesztést az érdeklődőknek. Szerintem a program a kisgyermekeseknek lehet nagyon érdekes, ők nagyon nyitottak még az ilyenre is. Talán itt a belvárosi létben keveset lehet ezzel találkozni. Én mindenképpen figyelnék a programra. De aztán egy kis fesztiválozás is előttünk, Panyola Fest, méghozzá július 31 és augusztus 2-a között. Muszáj, hogy két nevet legalább mondjak, a Pornograszt és a Gipó Cirkusz. Tutira érkezik majd, és szerintem óriási lesz a látogatottság. Tájékozódjon a Best FM oldalán, énekeljenek Kovályék a Hála veled után, majd Sean Paul és Sasha közösében az I'm Still Love.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Shania Cole énekelt Fight for this love a legnagyobbak között, a megszakadt, pedig Horváth Tamástól érkezik nálunk a legfrissebb előrejelzések, felől pedig jönnek az infók, fókuszban már a szombat, ami a reggel perceit illetően 22 fok környékén realizálódhat, sok-sok felhővel, borult éggel számoljunk a reggel perceiben. 8 óra körül 30% valószínűséggel jöhet az eső, aztán a felhők itt hagynak minket egészen 1 óráig. Nem is nagyon tudunk róluk, legalábbis az előrejelzések erre engednek minket következtetni. 14 órakor újra felborul az ég, újra záporok, zivatarok locsolhatják majd Nyíregyháza útjait, ezzel számolhat. Hát, nagyon változékony a szombat időjárásunk szempontjából. Holnap már 18-a frigyes ünnepli névnapját. Mindenkinek jó ünneplés, boldog névnapot kívánok, és már is hozom a dalokat. A Horváth Tamás féle megszakadt, aztán Christina Aguilera is énekel, na meg még a Hooligansék is betoppannak, érkezik a Királylány is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka mára, zárul már a mókatáram, irány haza, jó pihenést kívánok mindenkinek. A hétvége időjárásunkból, ahogy hallottuk, tehát nagyon változékony. A vasárnap lesz alkalmasabb majd kikapcsolódást keresni a szabadban, de hát úgyis beszélünk még addig, szombaton újra érkezem. Ugyanúgy a délután a miénk, 2-től számítok figyelmére. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán. Petkupára készülnek az egyetemisták. Keresik a 2027-es évmadarát. Kis Dániel vagyok. Gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Máté Szalkán. A beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Szombaton elrajtul az első egyetemi PET kupa. A hallgatókból álló csapatok a Bodrogon és a folyó árterében gyűjtik majd a hulladékot. A Nyíregyházi Egyetem a Nyepet csapattal vág neki a küzdelmeknek. Az intézmény tavaly a tiszai PET kupán már részt vett, a csapatban ott volt a Lúnyai Menyhért szakkollégium tanárelnöke is. Dobróné Tóth Márta örömét fejezte ki az idei indulás kapcsán.
4: Összejött egy olyan egyetemi csapat, ahol 8-10 egyetemista fog most versenyezni, és hogy mi a tapasztalatainkat és a tudás átadhatjuk nekik. Már március óta szinte készülünk minden héten, és hát mindent átbeszéltünk, úgyhogy nekem azért volt nagyon megható akkor, mert az, hogy egy egyetem képviselhet egy ilyen nagy versenyt, egy ilyen országos és már nemzetközi hírű versenyt, ez azért egy nagyon nagy dolog. És az, hogy mi ott lehettünk, és hogy tehettünk így a környezetért, természetért, ez egy másik nagyon nagyszerű dolog szerintem, és remélem és bízom abban, hogy a hallgatóinak is hasonló érzéseik lesz. Fejlesztettük a hajót, most könnyebb kell, hogy legyen, úgyhogy bambuszokkal cseréltük ki azokat a fa elemeket, amelyek nehezek voltak.
3: Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A jelöltek ezúttal az éjszakai ragadozók közül kerülnek ki. Három olyan bagolyfaj közül lehet választani, amelyek mindegyike előfordul emberi közelségben valamilyen formában. A közönség a gyöngybagolyra, a macskabagolyra és a füleskovikra adhatja levoksát. A Modelltani Egyesület honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát.
0: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza,

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek. Minden este. Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédő iskolája. A roma holokauszt áldozataira emlékeznek Nyíregyházán. Fesztivált rendeznek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédőiskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
3: Állatvédelem témakörbe évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosítás még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekek, ez egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
2: A roma holokauszt áldozataira emlékeznek Nyíregyházán. A rendezvényt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. A cél, hogy emlékezzenek azon roma emberekre, akik a II. Világháború idején a náci üldöztetés és népirtás áldozataivá váltak. Július 31-én délelőtt az északi temetőben a roma holokauszt áldozatainak emlékművéhez várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyer régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap íjász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösség alán érhető el. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismerések a bíróságok napján, flamingó fiúkák keltek ki a nyíregyházi állatparkban. A természettudományokat népszerűsítették. Kis Dániel vagyok. Elismeréseket adtak át a bíróságok napja alkalmából Budapesten. A központi ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Berekben működő bíróságok dolgozói is rangos elismeréseket vehettek át, közölte a nyíregyházi törvényszék. A Juhász Andor díj ezüst fokozatában részesült Valencs Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék csoportvezető bírája. Címzetes törvényszéki bírói címet kapott Bartáné Horváth Éva és Göncz Noémi a Kispárdai, valamint Éles Krisztián József a nyíregyházi járásbíróság bírája. Ugyanebben az elismerésben részesült Csoma Sándor Ákos, a nyíregyházi járásbíróság csoportvezető bírája. A Juhász Andor díj bronzfokozatát vette át Balogné Fazekas Edit, a nyíregyházi törvényszék gazdasági kollégiumának bírósági ügyintézője. Történetében először keltek ki flamingó fiókák a nyíregyházi állatparkban. A kolónia hat egyeddel gyarapodott, de a madarak még további tojásokon ülnek, közölte a park. A madárvilág óriás röpdében a csilei és rózsás flamingók is sikeresen szaporodnak, ráadásul közös csapatban, hiszen a flamingó félék a természetben és hatalmas kolóniákban költenek. A közleményből kiderül az is, hogy a frissen kikelt flamingó fiókáknak még nincs rózsaszín tollazatuk, testüket puha, szürk és fehér pehely borítja, és csőrük is csak később nyeri el jellegzetes formáját. Látványos kísérletekkel népszerűsítette a természettudományokat a Nyíregyházi Egyetem. Sikeresen tartotta meg az intézmény a fizika és kémia súlyát, amelyre idén a kisiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályból érkeztek érdeklődők. A programot a nyári természettudományos tábor keretében szervezték meg, tudatta az intézmény. A bemutató célja a szórakoztatás mellett az volt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a természettudományok iránt. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg Kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A polenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb

0: vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is az a talán.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, mert természetes.
2: Nagyon szeretjük.
1: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírekház a legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Gyermekegészségügyi központ épül Máté Szalkán, Petkupára készülnek az egyetemisták, keresik a 2027-es évmadarát. Kis Dániel vagyok. Gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Máté Szalkán, a beruházás a TOPLUS program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Szombaton elrajtol az első egyetemi PET-kupa. A hallgatókból álló csapatok a Bodrogon és a folyó árterében gyűjtik majd a hulladékot. A Nyíregyházi Egyetem a Nyepet csapattal vág neki a küzdelmeknek. Az intézmény tavaly a Tiszai PET-kupán már részt vett, a csapatban ott volt a Lónyai Menyhért szakkollégium tanárelnöke is. Dobróné Tóth Márta örömét fejezte ki az idei indulás kapcsán.
2: Összejött egy olyan egyetemi csapat, ahol 8-10 egyetemista fog most versenyezni, és hogy mi a tapasztalatainkat és a tudás átadhatjuk nekik. Már március óta szinte készülünk minden héten, és hát mindent átbeszéltünk, úgyhogy nekem azért volt nagyon megható akkor, mert az, hogy egy egyetem képviselhet egy ilyen nagy versenyt, egy ilyen országos és már nemzetközi hírű versenyt, ez azért egy nagyon nagy dolog. És az, hogy mi ott lehettünk, és hogy tehettünk így a környezetért, természetért, ez egy másik nagyon nagyszerű dolog szerintem, és remélem és bízom abban, hogy a hallgatóinak is hasonló érzéseik lesz. Fejlesztettük a hajót, most könnyebb kell, hogy legyen, úgyhogy bambuszokkal cseréltük ki azokat a fa elemeket, amelyek nehezek voltak.
1: Július végéig lehet szavazni a 2027-es évmadarára. A jelöltek ezúttal az éjszakai ragadozók közül kerülnek ki. Három olyan bagolyfaj közül lehet választani, amelyek mindegyik előfordul emberi közönségben valamilyen formában. A közönség a gyöngybagolyra, a macskabagolyra és a füleskovikra adhatja levoksát. A Modelltani Egyesület honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédő iskolája. A roma holokauszt áldozatai emlékeznek Nyíregyházán. Fesztivált rendeznek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Rangos országos elismerést kapott a közelmúltban a Szabó Lőrinc tagintézmény. A Sóstóhegyi Ökoiskola 630 pályázó intézmény közül ismét az év állatvédő iskolája lett Magyarországon. Rusznyák László tagintézményigazgatót kérdeztük a díj kapcsán.
3: Állatvédelem témakörben évek óta pályázik a Szabó Lőrinc Ökoiskola. Évek óta egyik élharcosa vagyunk az állatvédelemmel és az állatbarát pályázatokkal kapcsolatos megvalósításban. Hát az év állatvédő iskolája a pontos cím, amit három iskola kap meg, első, második és harmadik helyezett, mi elsők lettünk, és hát pontosításban még az is hozzá tartozik, hogy tavaly is elsők lettünk, ami óriási eredmény, hiszen nincs még egy másik iskola az országban, aki kétszer meg tudta volna nyerni ezt a címet, úgyhogy ezért tényleg sokat dolgoztunk, a fejlesztések egész évben zajlanak. Ez egy egész éves program, rengeteg apró összetevővel, az egész tanári kar, a szülők, a gyerekkel kezd egy egész összefogás, amiben ez a program sorozat zajlik.
2: A roma holokauszt áldozataira emlékeznek Nyíregyházán. A rendezvényt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezi. A cél, hogy emlékezzenek azon roma emberekre, akik a II. Világháború idején a náci üldöztetés és népirtás áldozataivá váltak. Július 31-én délelőtt az északi temetőben a roma holokauszt áldozatainak emlékművéhez várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. Tűz fölött, föld alatt régészeti gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban július 25-én. A látogatók megismerhetik a régi italfogyasztási szokásokat, az evés pszichoarcheológiai vonatkozásait, a kenyer régészetét, az archeocukrászatot is. Többféle ételt lehet majd megkóstolni, például őskori gomolyát, vaskori ragút, római árpalevest vagy nomádlevest. Egész nap íjász és viseletbemutatók, látványfőzés, népművészeti és kézműves bemutatók színesítik a programot, de lesz játékos régészeti foglalkozás, hadijáték is. A részletes program a Skanzen közösség oldalán érhető el. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
1: Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: mindenből
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: veszem, és a pedig a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: dudolhatod,
1: énekelheted,
2: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
3: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

te zenét, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: dúdolhatod, énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted
0: a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.
1: Best.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.